90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Olcsóbb lesz a tűzifa, fokozódik a hőség, még több mozifilm lesz a Városligetben, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Jelentősen olcsóbb lehet a tűzifa. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti az általános forgalmi adóját a kormány ősszel. Ezt Kármán András pénzügyminiszter írta a közösségi oldalán. Kiemelte, jelenleg 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben ilyen módon fűt. Mától 3-fokú hőségriasztás lesz. Az időseket jelentősen megviseli a tartós meleg, ezért nem mindegy, mit fogyasztanak a kánikulában. A táplálkozással is segíthetünk a szervezetnek átvészelni a hőhullámot. Hangsúlyozta rádiónkban Zentai Andrea, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ táplálkozástudományi főosztályának vezetője.
2: Nagyon fontos az, hogy mennyire lehet kombinálják a folyadék és tápanyagbevitelt. Erre kiválóan alkalmasak például a zöldséglevesek, főzelékek.
1: Lezuhant és meghalt egy ipari alpinista a fővárosban. A külső vállalkozó által megbízott szakember a Rókus Egészségközpontnál dolgozott az épületen. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Az intézményben a betegellátás zavartalan, közölte a Semmelweis Egyetem. Bombákat találtak a Dunamedrében, Érd közelében. Vélhetően második világháborús robbanó szerkezetekről van szó, amelyek az asszály idején visszahúzódó folyó miatt bukkantak elő. Arra kérték a lakosságot, hogy senki ne menjen a partra, a Molnár utca végébe, ahol 20-30 cm-re állt ki a vízből az egyik eszköz. 2022 és 2023 után ismét aranyérmesek a női kardozóink. A Battai Sugár, Szűcs Luca, Spiesz Anna, Katona Renáta összeállítású magyar csapat a hongkongi vívó világbajnokságon szerezte meg az elsőséget. Az együttes az elődöntőben a címvédőként indult franciákkal szemben kerekedett felül, majd a kínaiakkal csapott össze a döntőben sikerrel. Meghosszabbítják az ingyenes Városligeti kertmozi programsorozatát. A nagy érdeklődésre tekintettel augusztus 19-éig zajlanak a szabadtéri vetítések. A június elején indult esemény az elmúlt 2 hónapban nézők ezreit vonzotta a parkba. A műsoron olyan filmek szerepelnek, mint a Macskafogó, a Bárányok hallgatnak, vagy a Ponyvaregény. Felhőtlen, csapadékmentes időnk van, legfeljebb mérsékelt légmozgással. 36 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, eső nem valószínű. A szél északnyugaton több felé megélénkülhet. Egyre több helyen készülhetünk, trópusi éjszakára 13 és 22 fok közé esik a legalacsonyabb hőmérséklet. Délután 39 fokos forróságra van kilátás. Szombaton folytatódik a derült idő, északon jelenhet meg több felhő az égen, mérsékelt lesz a légmozgás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Tartsuk be a fürdőzés szabályait. Sok helyen a végéhez közelednek az útfelújítások. Művészeti fesztivál Egerben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 30-a van, csütörtök. Fontos betartani a fürdőzés szabályait. Ha valaki nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe. Figyeljünk a viharjelzésre, a vízi sporteszközökön pedig használjunk mentőmellényt. Egyre elterjedtebb a szápozás, a tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan meggondolatlanul indulnak el az eszközzel. Mondta rádiónknak Bagyó Sándor, a Vízi Mentők Magyarország szakszolgálatának elnöke.
3: Másodfokú viharjelzésben nem megyünk itt abra. Nagy szélben is nagyon meg kell tervezni, mit akarunk csinálni. A SUP az nem egy tengerjáró nagy hajó, hanem az egy egyszerű evezős történet, tehát ennek megfelelően kéne megtervezni az, hogy mire vállalkozunk aznap. A szapozásnál a legfontosabb még, amit kiemelnék, az, hogy napvédelmünk legyen, megfelelő ruházat, folyadékot vigyünk magunkkal, illetve a lisnek a használata, meg hát a mentőmellény az legyen ott. Hogyha nem is veszi föl, kötözze föl a SUP-ra, és amikor olyan időjárás van, ami megváltozik, és ettől veszélyesebbé válik a vízen tartózkodás, akkor vegye föl.
2: Több mint 13,5 milliárd forintból újítanak fel utakat idén Heves megyében. A Magyar Közúttól a heol.hu megtudta, összesen mintegy 60 kilométernyi útszakaszt érintenek a beruházások, amelyek többsége várhatóan augusztusban befejeződik. A munkák európai uniós és hazai forrásból valósulnak meg. Többek között Eger és Egerszalók között, a Gyöngyös és Mátrafüred közötti szakaszon, valamint több Eger környéki mellékúton is dolgoznak. Kivételt jelent a 25-ös főút egri átkelési szakasza, ahol a felújítás az év végéig tarthat. A fejlesztések részeként Nagyfügeden körforgalom is épül, emellett több mellékút burkolata is megújul. Két napra ismét a művészeté lesz a főszerep az Agria Park díszkertjében. Olvasható az egerhírek.hu-n. Augusztus 1-én és 2-án rendezik meg a második Piknik Parti Szabadtéri Összművészeti Fesztivált. A látogatók nem csak a kiállított alkotásokat nézhetik meg, hanem az alkotók munkáját is figyelemmel kísérhetik. Például testközelből láthatják, hogyan készül egy festmény, grafika vagy szobor. A rendezvényen 40 képzőművész és két egri művészeti iskola növendékei mutatkoznak be, miközben helyi zenészek és tánccsoportok is fellépnek. Az alkotók az ország 13 településéről érkeznek. Ne maradjon el az utasbiztosítás. Számos kellemetlen helyzettől óvhat meg minket, ha külföldi utazás esetén biztosítást kötünk. Ezek a konstrukciók az Európai Egészségbiztosítási Kártyán túlnyújtanak védelmet, mondta rádiónknak korábban Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
4: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat, az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
2: Három önkormányzati bérlakást biztosítanak a Rudivár utcai tűz miatt otthon nélkül maradt egrieknek. A heol.hu emlékeztetett, hogy a tűzben 16 ember, két család és egy egyedül élő férfi veszítette el otthonát. Az átmeneti lakások legkésőbb augusztus 1-től állnak rendelkezésükre. Az önkormányzat emellett rendkívüli szociális támogatást is ad az érintetteknek. A károsultak megsegítésére adománygyűjtés is indult, mivel a tulajdonosoknak nem volt biztosításuk. Pénzbeli és tárgyi felajánlásokat egyaránt várnak. Elsősorban tartós élelmiszerre, gyermekruhákra és tanszerekre, tisztálkodási és tisztítószerekre, valamint ágyneműkre és konyhai eszközökre van szükségük a károsultaknak. Két fiatal szerváll kapott végleges otthont a Gyöngyösi állatkertben, tudatta a heol.hu. Addiszt és Abebát korábban egy Zalavár megyei magánháznál tartották a szükséges engedélyek nélkül, ezért a hatóság lefoglalta őket. Az állatok először a fővárosi állat- és növénykert mentőközpontjába kerültek, majd Gyöngyös vállalta végleges befogadásukat. A két afrikai ragadozó már több hete az állatkertben él, és egy ideiglenes kifutóban a látogatók is láthatják őket. Közben már épül új helyük a leopárd kifutó mellett, amely várhatóan nyár végére vagy őszelejére készül el. Érkezésükkel már 7 különböző macskafaj látható az állatkertben. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen fürödjünk, és ne távolodjunk el nagyon a parttól. A gyerekekre pedig fokozottan figyeljünk. mondta rádiónknak korábban Illés Zoltán vízimentő.
5: Lehetőleg a gyermeket soha nem engedjük egyedül vízbe. Ha baj van, majdnem biztos, hogy nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Ha csak egy olyan példát hozok, hogy elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére, a szülő, mire bemegy a vízbe és elkezdi keresni, sajnos megvan az esélye annak, ugye a tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni, hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, olyan helyről, ahol nem átlátszó a víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
2: Felgyorsult a fenyőerdők pusztulása a Mátrában. Az Egererdő honlapján számolt be róla, hogy emiatt több helyen ki kell vágni a kiszáradt fákat. A Felső Mátrában főként a lucfenyők, az alacsonyabban fekvő területeken pedig az erdei fenyők érintettek. A tartós aszály, a hőség és a kevés csapadék legyengíti a fákat, amelyeket így könnyebben megtámadnak a rovarok és a gombák. A kiszáradt gyantásfenyők növelik az erdőtüzek veszélyét, a kidőlő törzsek pedig a kirándulókat is veszélyeztethetik. Az érintett fákat ezért eltávolítják. A kivágott fenyvesek helyén többféle őshonos lombos fafajjal újítják meg az erdőt, így az erdőterület nem csökken. 24. évadával tér vissza az Egri Csillagok musical július 31-én pénteken az Egri Várba, írja a heol.hu. A Gárdonyi Géza regényéből készült produkciót idén több szerepcserével láthatja a közönség. Sárközit Gombás Ádám, Gábor Papot Renz Márk, Jumor Zsákot pedig Csengeri Attila alakítja. A több mint két évtizedes előadást Eger mellett korábban a Felvidéken, Kárpátalján és Csíksomjón is bemutatták. A társulat közben már a következő évadra készül. 2027-ben lesz 30 éve, hogy a musicalt először színpadra állították a Margit-szigeten. A jubileumra a tervek szerint korszerűbb látvány és technikai megoldásokkal újítják meg a produkciót, hosszabb távon pedig külföldi bemutatót is terveznek. Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba. Több mint 101 ezeren kezdhetik meg egyetemi főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. A legnépszerűbbek a gazdasági, műszaki és pedagógus képzések voltak, mondta rádiónknak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
6: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
2: Azoknak is van még lehetősége, akiknek most nem sikerült bejutni a felsőoktatásba. A pótfelvételi eljárás július 30-án indul. Kreatív vállalkozások és alkotók jelentkezését várják az első Designeger program sorozatra. A Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara honlapján számolt be róla, hogy a rendezvényt október 8-a és 18-a között tartják. Kézművesek, tervezők, fotósok, filmesek, gasztronómiai és szépségipari vállalkozások, valamint kulturális, oktatási és civil szervezetek is csatlakozhatnak. Műhely bemutatóval, kiállítással, előadással, foglalkozással vagy üzemlátogatással is lehet jelentkezni. A rendezvénysorozat lehetőséget ad a Heves megyei alkotóknak és vállalkozásoknak, hogy bemutassák munkájukat és új érdeklődőket érjenek el. Jelentkezni online lehet augusztus 31-ig. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Tovább erősödik a felmelegedés térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet már 35-36 fok közelébe emelkedhet. A reggelek is melegebbek lesznek, általában 20 fok körüli minimumokkal. A szél többnyire gyenge marad. Csapadékra egyelőre csak nagyon kicsi az esély. A jelenlegi előrejelzések alapján a hétvégére tovább fokozódhat a hőség.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Hello, jó reggelt kívánok, július utolsó előtti napján. Csütörtök van, a Juditok és a Xéniák névnapja. Sok boldogságot kívánok az ünnepelteknek. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok. Outcast, The Way You Move, így indul az óra. Aztán énekel nem sokára Wolf Kati, és jön a Stakabu is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: Best

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július 30-án. A barátság világnapján az egyik legfontosabb emberi kapcsolatunkat ünnepeljük ma. Legyünk jó fejek ma, barátainkkal lepjük meg őket valamivel, vagy csak szimplán adjuk a tudtukra, hogy mennyit is jelent, hogy mellettünk állnak örömünkben és bánatunkban. Közben itt egy újabb a 90-es és 2000-es évekből Tom Novitól, Szolmári Sajor, Buddy a Besten. Jó reggelt!

0: Best FM a legjobb zenék. A tegnapi nappal hosszantartó hullám kezdődött. Változás a következő nagyjából egy hétben nem nagyon lesz. Pontosabban igen, napról napra sajnos egyre melegebb. Szombaton már elérhetjük a 40 fokot újból. Részletek a hírek végi időjárás jelentésben. Aztán Jennifer Lopez dalát indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Tartsuk be a fürdőzés szabályait. Sok helyen a végéhez közelednek az útfelújítások. Művészeti fesztivál Egerben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Fontos betartani a fürdőzés szabályait. Ha valaki nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe. Figyeljünk a viharjelzésre, a vízi sporteszközökön pedig használjunk mentőmellényt. Egyre elterjedtebb a szapozás. A tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan meggondolatlanul indulnak el az eszközzel. Mondta rádiónknak Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarország szakszolgálatának elnöke.
2: Másodfokú viharjelzésben nem megyünk ki szapra. Nagy célben is nagyon meg kell tervezni, hogy mit akarunk csinálni. A szap az nem egy tengerjáró nagy hajó, hanem az egy egyszerű evezős történet, tehát ennek megfelelően kéne megtervezni azt, hogy mire vállalkozunk aznap. A szapozásnál a legfontosabb még, amit kiemelnék, az, hogy napvédelmünk legyen, megfelelő ruházat, folyadékot vigyünk magunkkal, illetve a visnek a használata, meg hát a mentőmellény az legyen ott, hogyha nem is veszi föl, kötözze föl a szapra, és amikor olyan időjárás van, ami megváltozik, és ettől veszélyesebbé válik a vízen tartózkodás, akkor vegye föl.
1: Több mint 13,5 milliárd forintból újítanak fel utakat idén Heves megyében. A Magyar Közúttól a heol.hu megtudta, összesen mintegy 60 kilométernyi útszakaszt érintenek a beruházások, amelyek többsége várhatóan augusztusban befejeződik. A munkák Európai Uniós és hazai forrásból valósulnak meg. Többek között Eger és Egerszalók között, a Gyöngyös és Mátrafüred közötti szakaszon, valamint több Eger környéki mellékúton is dolgoznak. Kivételt jelent a 25-ös főút egri átkelési szakasza, ahol a felújítás az év végéig tarthat. A fejlesztések részeként Nagyfügeden körforgalom is épül, emellett több mellékút burkolata is megújul. Két napra ismét a művészeté lesz a főszerep az Agria Park díszkertjében. Olvasható az egerhírek.hu-n. Augusztus 1-én és 2-án rendezik meg a második Piknik Parti Szabadtéri Összművészeti Fesztivált. A látogatók nem csak a kiállított alkotásokat nézhetik meg, hanem az alkotók munkáját is figyelemmel kísérhetik. Például testközelből láthatják, hogyan készül egy festmény, grafika vagy szobor. A rendezvényen 40 képzőművész és két egri művészeti iskola növendékei mutatkoznak be, miközben helyi zenészek és tánccsoportok is fellépnek. Az alkotók az ország 13 településéről érkeznek. Tovább erősödik a felmelegedés térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet már 35-36 fok közelébe emelkedhet. A reggelek is melegebbek lesznek, általában 20 fok körüli minimumokkal. A szél többnyire gyenge marad. Csapadékra egyelőre csak nagyon kicsi az esély. A jelenlegi előrejelzések alapján

Ébreszt FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, július utolsó napja van. Ma is alapvetően felhőtlen napos időnk lesz, csak néhol lehet egy-egy kúsza felhő az égen. Esni sehol sem fog. Folytatódik az egyre melegebb idő, 33-37 fok között alakul a maximum, holnap 35-39, szombaton pedig újra elérhetjük a 40 fokot. 35 fokra aznap már csak Sopron környékén számíthatunk, ott a gomoly felhőkből egy-egy záporzivatar sem kizárt, a szerencsés soproniak, ugye? No doubt, hey baby, ez a folytatás a Besten, csütörtök reggel, 3:47 tájékán.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hetet üt mindjárt az óra, úgyhogy jöjjenek a legfrissebb hírek. A következő órában pedig hűsölünk majd James Blunt dalával. És itt lesz a kellemen kabátban is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha a közlekedési infó van. Várom ide.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Újra hódvár épül Egerben. Több milliós kár a tiszanánai tűzben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 30-a van, csütörtök. Mától harmadfokú hőségriasztás lesz. Az időseket jelentősen megviseli a tartós meleg, ezért nem mindegy, mit fogyasztanak a kánikulában. A táplálkozással is segíthetünk a szervezetnek átvészelni a hőhullámot. Hangsúlyozta rádiónkban Zentai Andrea, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ táplálkozás tudományi főosztályának vezetője.
2: A legfontosabb az, hogy a folyadékpontlásnak a jelentős része az víz legyen. Az időseknél arra érdemes még nagyon odafigyelni, hogy ilyenkor nem csak a szomjúságérzetük, hanem gyakran az étvágyuk is nagyon csökken, és ezért sokkal kevesebb energiát, tápanyagot vihetnek be, mint amire szükségük van. Ezért nagyon fontos az, hogy mennyire lehet kombinálják a folyadék és tápanyagbevitelt. Erre kiválóan alkalmasak például a zöldséglevesek, főzelékek, mártások, vagy mondjuk az ilyen különböző gyümölcsszúrmixok, amiket nagyon jól lehet dúsítani.
1: Egy fiatal hódpár kezdett új hódvár építésébe az Egerpatak mentén a Bükk-sétány közelében, írja a heol.hu. A város ezen részén már évekkel ezelőtt is éltek hódok, most ismét láthatók a friss építkezés nyomai. A hódok jelenléte nem számít ritkaságnak Egerben, az elmúlt években többször is megjelentek a patak mentén. A Bükki Nemzeti Park korábbi tájékoztatása szerint a hódok kizárólag növényi táplálékot fogyasztanak, és fontos szerepet töltenek be a természetes vizes élőhelyek fenntartásában. Gátjaik segítik a víz visszatartását, és más állatfajok számára is kedvező élőhelyeket alakítanak ki. Több milliós kárral zárult a bozót tűz Tiszanánán, tudta meg a heol.hu. Mintegy 10 hektáron égett a száraz növényzet kedden a Bartók Béla út közelében. A lángok több lakóházat is veszélyeztettek, néhány épületre át is terjedtek. Az oltásban a tűzoltók mellett a helyi lakosok is részt vettek, mert az erős szél miatt gyorsan terjedtek a lángok. A tűz gépeket és felépítményeket is elpusztított, valamint egy méhészetet is veszélyeztetett. A károsultak szerint az anyagi veszteség több millió forintra tehető. A tűzeset után megkezdődött a károk felmérése és helyreállítása. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Nyugodt, napos nyári idő várható környékünkön. A meteorológiai modellek szerint több napon át marad a száraz, nagyon meleg időjárás. A nappali csúcshőmérséklet elérheti a 36-38 fokot is. A hajnalok enyhék lesznek, így az éjszakák sem hoznak jelentősebb felfrissülést. A szél többnyire mérsékelt marad, csak időnként élénkülhet meg. A déli órákban nagyon erős UV-sugárzásra kell számítani, ezért ajánlott a megfelelő napvédelem.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok! Július 30-án csütörtökön Judit Xenia napja van. Sok boldogságot, kedves, ünnepeltek a francia Yves Larocque dalával. Már is indítom a Rise Up-ot, de jön a Britpop egyik megkerülhetetlen klasszikusa is az Oasis-től, a Wonderwall. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok július utolsó előtti napján. 1866-ban ezen a napon megnyílt az első hazai lóvasút Pest-Szénatér és Újpest-Városkapu között, illetve 1899-ben ezen a napon rendezték az első vízilabda mérkőzést Magyarországon, Siófokon. Hogy mi minden történt még, további érdekességek egy picit később, addig sok jó zeném van, például DJ Tonkától nem sokára a Don't Be Afraid, most pedig James Blunt énekel Bonfire Heart a
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

Best FM a legjobb zenék. A fél nyolcas hírek után is szállítom a hűsítős lágereket. De jó, egy kis jeges tea, jeges kávé. Na és a Backstreet Boys slágere a Larger Than Life. Mindenek előtt friss hírek, aztán mindjárt zenélünk tovább. Jó reggelt!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Yes. Ben, come on. Hey Martinez, you ready, girl?
3: Come on. Let's do this game.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Tartsunk mértéket a rágózásban. Véradókat vár az Egri kórház. Mohács 500 Egerben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Tartsunk mértéket a rágózásban is. Egy friss kutatás szerint a rágógumival is jelentős mennyiségű mikroműanyag juthat a szervezetünkbe. Pilling Róbert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének mesteroktatója rádiónknak korábban elmondta, a mai rágógumik többsége már élelmiszeripari műanyagokból készül, nem pedig természetes gyantából, mint korábban.
2: Az, hogy naponta több száz vagy több ezer mikroműanyag részes kerülhet a szervezetünkbe a rágógumikból, ez mindenképpen riasztó, de pánikra semmiképpen sem ad okot. Ennek a mennyiségnek a többszörösét juttatjuk a szervezetünkbe közönséges ivóvízzel, kifejezetten például a palackos vízzel, vagy mondjuk a műanyagba csomagolt élelmiszerekkel. A rágógumi fogyasztást emiatt nem érdemes abba hagyni, hiszen például a szájhigiéne érdekében számos bizonyított jó hatással van a rágógumizás. Most már tudjuk azt, hogy hosszabb távon viszont lehet veszélyes. És érdemes ezért keretek közé szorítani, mint minden mást az életünkben.
1: Önkéntes véradást tervez augusztus 4-én a Markot Ferenc Kórház. Hívta fel a figyelmet a heol.hu. A segíteni szándékozókat kedden várják a kórház refektóriumában. A véradásra nem csak a kórház dolgozói, hanem minden egészséges önkéntes jelentkezhet, aki személyigazolványát és tajkártyáját is magával viszi. A lap emlékeztetett, hogy most különösen nagy szükség van a véradókra, mert országosan alacsony a vérkészlet, miközben a nyári időszakban sem csökken a kórházak vérigénye. Egyetlen véradás akár három ember életének megmentéséhez is hozzájárulhat. Megnyílt Egerben a Mohács 500 új utakon a múlt feltárása című szabadtéri vándorkiállítás. A Gárdonyi téren augusztus 18-áig látható magyar és angol nyelvű tárlat 8 tabló mutatja be az 1526-os Mohácsi csata előzményeit, eseményeit és következményeit. A látogatók a Mohácsi Nemzeti Emlékhely tömegsírjain végzett kutatások legújabb eredményeit is megismerhetik. A kiállítás közérthető formában ismerteti a régészeti, antropológiai és történettudományi kutatások legfontosabb megállapításait. A vándorkiállítás az év végéig Magyarország és a Kárpát-medence több településére is ellátogat. Többek között Szegeden, Pécsen, Veszprémben és Zágrábban is bemutatják. Tovább erősödik a felmelegedés térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet már 35-36 fok közelébe emelkedhet. A reggelek is melegebbek lesznek, általában 20 fok körüli minimumokkal. A szél többnyire gyenge marad. Csapadékra egyelőre csak nagyon kicsi az esély. A jelenlegi előrejelzések alapján a hétvégére tovább fokozódhat a hőség.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július utolsó előtti napja, csütörtök van, Judit, Xenia névnap nekik, és a szülinaposoknak is sok boldogságot kívánok. Ma van az egyik legfontosabb emberi kapcsolatunk, a barátság világnapja. Right. 1863-ban a mai napon született Henry Ford, amerikai autógyáros, a Ford Motor Company alapítója. 1947-ben ezen a napon született Arnold Schwarzenegger, osztrák származású testépítő, amerikai filmszínész.
1: Hasta la vista, baby.
0: 1948-ban ugyanezen a napon született Jean Reno, francia színész, Leon a profi. július 30 megszületett két Bush. 1961-ben ugyanezen a napon született Lawrence Fishburne, amerikai színész, a Matrix Morpheusa. 1963-ban ugyancsak a mai napon született Lisa Kudrow, amerikai színésznő, a Jó barátok sztárja. Sok boldogságot még egyszer az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Tartsuk be a fürdőzés szabályait. Sok helyen a végéhez közelednek az útfelújítások. Művészeti fesztivál Egerben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Fontos betartani a fürdőzés szabályait. Ha valaki nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe. Figyeljünk a viharjelzésre, a vízi sporteszközökön pedig használjunk mentőmellényt. Egyre elterjedtebb a szapozás, a tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan meggondolatlanul indulnak el az eszközzel, mondta rádiónknak Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarország szakszolgálatának elnöke.
2: Másodfokú viharjelzésben nem megyünk ki szapra. Nagy szélben is nagyon meg kell tervezni, hogy mit akarunk csinálni. A szap az nem egy tengerjáró nagy hajó, hanem az egy egyszerű evezős történet, tehát ennek megfelelően kéne megtervezni az, hogy mire vállalkozunk aznap. A szapozásnál a legfontosabb még, amit kiemelnék, az, hogy napvédelmünk legyen, megfelelő ruházat, folyadékot vigyünk magunkkal, illetve a visnek a használata, meg hát a mentőmellény az legyen ott, hogyha nem is veszi föl, kötözze föl a szapra, és amikor olyan időjárás van, ami megváltozik, és ettől veszélyesebbé válik a vízen tartózkodás, akkor vegye föl.
1: Több mint 13,5 milliárd forintból újítanak fel utakat idén Heves megyében. A Magyar Közúttól a heol.hu megtudta, összesen mintegy 60 kilométernyi útszakaszt érintenek a beruházások, amelyek többsége várhatóan augusztusban befejeződik. A munkák Európai Uniós és hazai forrásból valósulnak meg. Többek között Eger és Egerszalók között, a Gyöngyös és Mátrafüred közötti szakaszon, valamint több Eger környéki mellékúton is dolgoznak. Kivételt jelent a 25-ös főút egri átkelési szakasza, ahol a felújítás az év végéig tarthat. A fejlesztések részeként Nagyfügeden körforgalom is épül, emellett több mellékút burkolata is megújul. Két napra ismét a művészeté lesz a főszerep az Aglia Park díszkertjében. Olvasható az egerhírek.hu-n. Augusztus 1-én és 2-án rendezik meg a második Piknik Parti Szabadtéri Összművészeti Fesztivált. A látogatók nem csak a kiállított alkotásokat nézhetik meg, hanem az alkotók munkáját is figyelemmel kísérhetik. Például testközelből láthatják, hogyan készül egy festmény, grafika vagy szobor. A rendezvényen 40 képzőművész és két egri művészeti iskola növendékei mutatkoznak be, miközben helyi zenészek és tánccsoportok is fellépnek. Az alkotók az ország 13 településéről érkeznek. Tovább erősödik a felmelegedés térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet már 35-36 fok közelébe emelkedhet. A reggelek is melegebbek lesznek, általában 20 fok körüli minimumokkal. A szél többnyire gyenge marad. Csapadékra egyelőre csak nagyon kicsi az esély. A jelenlegi előrejelzések alapján a hétvégére tovább fokozódhat a hőség.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Nagyon-nagyon lassú az M1-es Szárliget és Bicske között a főváros felé vezető oldalon. Ezen kívül semmi másról nem tudok, ha valakinek mégis van közlekedési infója. Küldje a 0620 55 55 155-re, ébredjünk együtt, Berivel mindjárt szól az Ébredj velem, és jön az MNS is a Salsa Negettel, de csak a Two Black után, Waves of Love. Jó reggelt, július utolsó előtti napja van, 30-a, Juditok, Xéniák, szülinaposok, sok boldogságot kívánunk, na és kitartást a forrósághoz. Jég, jég, jég, jég! Maxim Levente vagyok, ez pedig a
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Peti írja, most láttam a tükörből Hárosi Dunahíd M1 felé M0-án baleset, lesz baj. Köszönjük szépen az infót, óvatosan arrafelé és mindenhol máshol is, a kánikula miatt is, ugye? Egyébként van még egy közlekedési hírünk az M1-esről, ahol a főváros felé vezető oldalon Tatabánya és Biatorbágy között a 40-es és a 20-as kilométer között mindkét sávban lassabb forgalomban lehet autózni. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jön az MNS és a Salson Negeta Besten. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, július finisében. A következő egy hétben be kell rendezkednünk az embertelen hőségre. Részletes időjárás jelentéssel jönnek a legfrissebb hírek. Július 30, tehát Judit Xenia napja. Az ünnepelteket akár a hírek alatt is meg lehet letni egy üzenettel. 0620 55 55 155, ugyanide várom a közlekedési infókat is. A Maroon 5 folytatja hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Újra hódvár épül Egerben. Több milliós kár a tiszanánai tűzben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 30-a van, csütörtök. Mától harmadfokú hőségriasztás lesz. Az időseket jelentősebb megviseli a tartós meleg, ezért nem mindegy, mit fogyasztanak a kánikulában. A táplálkozással is segíthetünk a szervezetnek átvészelni a hőhullámot. Hangsúlyozta rádiónkban Zentai Andrea, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ táplálkozástudományi főosztályának vezetője.
2: A legfontosabb az, hogy a folyadékpontlásnak a jelentős része az víz legyen. Az időseknél arra érdemes még nagyon odafigyelni, hogy ilyenkor nem csak a szomjúságérzetük, hanem gyakran az étvágy is nagyon csökkent, és ezért sokkal kevesebb energiát, tápanyagot vihetnek be, mint amire szükségük van. Ezért nagyon fontos az, hogy mennyire lehet kombinálják a folyadék és tápanyagbevitelt. Erre kiválóan alkalmasak például a zöldséglevesek, főzelékek, mártások, vagy mondjuk az ilyen különböző gyümölcstúrmixok, amiket nagyon jól lehet dúsítani.
1: Egy fiatal hódpár kezdett új hódvár építésébe az Egerpatak mentén a Bükk-sétány közelében, írja a heol.hu. A város ezen részén már évekkel ezelőtt is éltek hódok, most ismét láthatók a friss építkezés nyomai. A hódok jelenléte nem számít ritkaságnak Egerben, az elmúlt években többször is megjelentek a patak mentén. A Bükki Nemzeti Park korábbi tájékoztatása szerint a hódok kizárólag növényi táplálékot fogyasztanak, és fontos szerepet töltenek be a természetes vizes élőhelyek fenntartásában. Gátjaik segítik a víz visszatartását, és más állatfajok számára is kedvező élőhelyeket alakítanak ki. Több milliós kárral zárult a bozót tűz Tiszanánán, tudta meg a heol.hu. Mintegy 10 hektáron égett a száraz növényzet kedden a Bartók Béla út közelében. A lángok több lakóházat is veszélyeztettek, néhány épületre át is terjedtek. Az oltásban a tűzoltók mellett a helyi lakosok is részt vettek, mert az erős szél miatt gyorsan terjedtek a lángok. A tűz gépeket és felépítményeket is elpusztított, valamint egy méhészetet is veszélyeztetett. A károsultak szerint az anyagi veszteség több millió forintra tehető. A tűzeset után megkezdődött a károk felmérése és helyreállítása. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Nyugodt napos nyári idő várható környékünkön. A meteorológiai modellek szerint több napon át marad a száraz, nagyon meleg időjárás. A nappali csúcshőmérséklet elérheti a 36-38 fokot is. A hajnalok enyhék lesznek, így az éjszakák sem hoznak jelentősebb felfrissülést. A szél többnyire mérsékelt marad, csak időnként élénkülhet meg. A déli órákban nagyon erős UV-sugárzásra kell számítani, ezért ajánlott a megfelelő napvédelem.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, ha a legjobb zenék. Peti is megírta korábban, most Zoli még pontosabban M0-as M1-es felé a Nagy-Duna hídon a 6-os főúti lehajtóágon autó és kamion koccant brutál dugó mögöttük. Köszönjük szépen, jó utat, óvatosan a kánikulában. Napról napra fokozódik a hőség, a tikkasztó melegben ma szinte felhőmentes száraz időnk lesz. 11 és 16 óra között nagyon erős UV-sugárzással, délután 35 fok körüli maximummal. Mondd, hogy ott leszel, hogy hol? Bárhol, ahol hűvös van. See you be there, a Spice Girls folytatja.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tudom, nem egyszerű, de azért próbáljuk meg átvészelni együtt a forró napokat. Én ebben próbálok segíteni hűsítő slágerekkel. Megpróbálom, I Try címmel Macy Gray dalát is hozom majd 9 után. És jön Subbase Monster is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Thank you.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Tartsunk mértéket a rágózásban. Véradókat vár az Egri kórház. Mohács 500 Egerben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Tartsunk mértéket a rágózásban is. Egy friss kutatás szerint a rágógumival is jelentős mennyiségű mikroműanyag juthat a szervezetünkbe. Pilling Róbert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének mesteroktatója rádiónknak korábban elmondta, a mai rágógumik többsége már élelmiszeripari műanyagokból készül, nem pedig természetes gyantából, mint korábban.
2: Az, hogy naponta több száz vagy több ezer mikroműanyag részes kerülhet a szervezetünkbe a rágógumikból, ez mindenképpen riasztó, de pánikra semmiképpen sem ad okot. Ennek a mennyiségnek a többszörösét juttatjuk a szervezetünkbe közönséges ivóvízzel, kifejezetten például a palackos vízzel, vagy mondjuk a műanyagba csomagolt élelmiszerekkel. A rágógumi fogyasztást emiatt nem érdemes abba hagyni, hiszen például a szájhigiéne érdekében számos bizonyított jó hatással van a rágógumizás. Most már tudjuk azt, hogy hosszabb távon viszont lehet veszélyes. És érdemes ezért keretek közé szorítani, mint minden mást az életünkben.
1: Önkéntes véradást szervez augusztus 4-én a Markot Ferenc Kórház. Hívta fel a figyelmet a heol.hu. A segíteni szándékozókat kedden várják a kórház refektóriumában. A véradásra nem csak a kórház dolgozói, hanem minden egészséges önkéntes jelentkezhet, aki személyigazolványát és tajkártyáját is magával viszi. A lap emlékeztetett, hogy most különösen nagy szükség van a véradókra, mert országosan alacsony a vérkészlet, miközben a nyári időszakban sem csökken a kórházak vérigénye. Egyetlen véradás akár három ember életének megmentéséhez is hozzájárulhat. Megnyílt Egerben a Mohács 500 új utakon a múlt feltárása című szabadtéri vándorkiállítás. A Gárdonyi téren augusztus 18-áig látható magyar és angol nyelvű tárlat 8 tabló mutatja be az 1526-os mohácsi csata előzményeit, eseményeit és következményeit. A látogatók a Mohácsi Nemzeti Emlékhely tömegsírjain végzett kutatások legújabb eredményeit is megismerhetik. A kiállítás közérthető formában ismerteti a régészeti, antropológiai és történettudományi kutatások legfontosabb megállapításait. A vándorkiállítás az év végéig Magyarország és a Kárpát-medence több településére is ellátogat. Többek között Szegeden, Pécsen, Veszprémben és Zágrábban is bemutatják. Tovább erősödik a felmelegedés térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet már 35-36 fok közelébe emelkedhet. A reggelek is melegebbek lesznek, általában 20 fok körüli minimumokkal. A szél többnyire gyenge marad. Csapadékra egyelőre csak nagyon kicsi az esély. A jelenlegi előrejelzések alapján a hétvégére tovább fokozódhat a hőség.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Több Best FM hallgató is jelezte korábban, és nincs változás azóta sem. 7-8 kilométeres a dugó az M0-áson az M1-es felé, a Nagy-Duna hídon történt baleset miatt. Kitartást, jó utat óvatosan a Kánikulában. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155 ebben az órában Desiree, Usher, a Simply Red, elsőként pedig Lady Gaga jön a Paparazziban.
0: Best FM.

0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Ezt a film, ha a legjobb zenékhez volt Macy Gray dala, az I Try, megpróbálom. Próbáljuk meg együtt átviselni a forró napokat. Én a hideg hangjaival és jó zenékkel járulok most hozzá. Ehhez Usher, Lil Jon, Ludacris, yeah! Ez a folytatás a Besten.

Ezt a fel a legjobb zenék, egy kis hideg a hőségben, a nevükben legalábbis benne van. Coldplay, Adventure of a Lifetime, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Jó utat óvatosan a közlekedésben is, figyeljünk jobban egymásra. Sok türelmet, kitartást kívánok a következő nagyon-nagyon forró időszakhoz. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A nosztalgiát évszázadokon át súlyos betegségnek, sőt halálos kornak tartották, amely a honvágyjal és a depresszióval állt kapcsolatban. Szerencsére ez ma már nincs így, úgyhogy nosztalgiázhatunk majd 10 után a Fats & Small-lal. A 90-es és 2000-es éveket pedig majd a Krisztállal is megidézzük. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Tartsuk be a fürdőzés szabályait. Sok helyen a végéhez közelednek az útfelújítások. Művészeti fesztivál Egerben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Fontos betartani a fürdőzés szabályait. Ha valaki nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe. Figyeljünk a viharjelzésre, a vízi sporteszközökön pedig használjunk mentőmellényt. Egyre elterjedtebb a szápozás. A tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan meggondolatlanul indulnak el az eszközzel. Mondta rádiónknak Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarország szakszolgálatának elnöke.
2: Másodfokú viharjelzésben nem megyünk ki talpra. Nagy célben is nagyon meg kell tervezni, hogy mit akarunk csinálni. A szapad nem egy tengerjáró nagy hajó, hanem az egy egyszerű evezős történet, tehát ennek megfelelően kéne megtervezni az, hogy mire vállalkozunk aznap. A szapozásnál a legfontosabb még, amit kiemelnék, az, hogy napvédelmünk legyen, megfelelő ruházat, folyadékot vigyünk magunkkal, illetve a lisnek a használata, meg hát a mentőmellény az legyen ott, hogyha nem is veszi föl, kötözze föl a talpra, és amikor olyan időjárás van, ami megváltozik, és ettől veszélyesebbé válik a vízen tartózkodás, akkor vegye föl.
1: Több mint 13,5 milliárd forintból újítanak fel utakat idén Heves megyében. A Magyar Közúttól a heol.hu megtudta, összesen mintegy 60 kilométernyi útszakaszt érintenek a beruházások, amelyek többsége várhatóan augusztusban befejeződik. A munkák Európai Uniós és hazai forrásból valósulnak meg. Többek között Eger és Egerszalók között, a Gyöngyös és Mátrafüred közötti szakaszon, valamint több Eger környéki mellékúton is dolgoznak. Kivételt jelent a 25-ös főút egri átkelési szakasza, ahol a felújítás az év végéig tarthat. A fejlesztések részeként Nagyfügeden körforgalom is épül, emellett több mellékút burkolata is megújul. Két napra ismét a művészeté lesz a főszerep az Agria Park díszkertjében. Olvasható az egerhírek.hu-n. Augusztus 1-én és 2-án rendezik meg a második Piknik Parti Szabadtéri Összművészeti Fesztivált. A látogatók nem csak a kiállított alkotásokat nézhetik meg, hanem az alkotók munkáját is figyelemmel kísérhetik. Például testközelből láthatják, hogyan készül egy festmény, grafika vagy szobor. A rendezvényen 40 képzőművész és két egri művészeti iskola növendékei mutatkoznak be, miközben helyi zenészek és tánccsoportok is fellépnek. Az alkotók az ország 13 településéről érkeznek. Tovább erősödik a felmelegedés térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet már 35-36 fok közelébe emelkedhet. A reggelek is melegebbek lesznek, általában 20 fok körüli minimumokkal. A szél többnyire gyenge marad. Csapadékra egyelőre csak nagyon kicsi az esély. A jelenlegi előrejelzések alapján a hétvégére tovább fokozódhat a hőség.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, kellemes délelőttöt, kellemes ott, ahol árnyék és hűvös van. Keressük ezeket a helyeket, vigyázzon magára mindenki. Sok-sok kitartást kívánok a következő nagyjából egy hétre, ameddig hát a forróság embert próbáló lesz. Én továbbra is hozom az ezredforduló legnagyobb slágereit, elsőként Mikától a Big Girl Soul. 3 lassan 4 perc elmúlt 10. Hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék az eredeti Johnny Rodriguez-től 1974-ből. És a Lutrisha McNeil-féle verzió 98-ból. Ez a folytatás, a Someone Loves You Honey érkezik a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Best FM a legjobb zenék. Lassú az M1-es Budapest felé Tata térségében, az M3-as mindkét irányba 60-nál, de főleg a Nyíregyháza felé vezető oldalon, illetve tart a Balaton felvidéken a hagyományosnak számító Művészetek Völgye Fesztivál. A rendezvény ideje alatt a 77-es főúton Kapolcs és Vigánt Petent térségében erősebb gyalogos és autós forgalomra tessék készülni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A délelőtt utolsó órájában biztosan énekel majd Karamell.
2: Láttam nevetést szörnyű helyeken, égi jelenést szétlő tereken.
1: És jön az Alice DJ is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Vigyázzon magára mindenki a kánikulában, óvatosan az utakon is. Ha közlekedési infó van, ide várom.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megint lépni kellett Pakson, jön a rotációs krízisterv. 146 milliós lehúzás telefonon percek alatt, elrajtolt a kék szalag mezőnye. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Tovább apad a Duna, ezért a felére csökkentik a paksi atomerőmű második blokkjának teljesítményét. A társaság reggeli közleménye jelezte, folyamatosan figyelik a folyó vízhozam és hőmérséklet változását, és ezek alapján hozzák meg a szükséges intézkedéseket, hogy az erőmű biztonságosan és a környezetvédelmi előírásokat betartva működjön. Tegnap a hármas blokkot kellett tervezetten leállítani a Duna alacsony vízállása miatt. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter akkor hangsúlyozta, az ország energiaellátása továbbra is biztosított, a kieső mennyiséget más hazai erőművekkel, megújuló energiával és behozatallal pótolják. Megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint minden lehetséges forgatókönyvre felkészülnek az újabb hőhullám kapcsán. Összeállítanak egy úgynevezett rotációs krízistervet is. Ez rögzíti, hogy szükség esetén mely nagyfogyasztóknak kell átmenetileg átszervezni vagy csökkenteni áramfogyasztásukat. Ez kórházakat, szociális és alapvető közszolgáltatások biztosító intézményeket nem érinthet. 146 millió forintot emelt le két netes csaló egy asszony bankszámlájáról. A szokásos módszerrel hívták fel, azzal, hogy veszélybe került a számlája, ezért kövesse az utasításaikat. Egyikük ügyintézőnek, a másik pedig rendőrnek adta ki magát. A telefonos manőver végére egy életkeresetnyi összeggel rövidítették meg a gyanútlan áldozatot. Hasonló hívások esetén azonnal szakítsuk meg a beszélgetést, írja a polisz.hu. Reggel elrajtolt az 58. kékszalag nagy díjmezőnye Balatonfüredről, 458 hajó nevezett a tókerülő vitorlás viadalra. A két legfiatalabb résztvevő 9, a két korrekorder pedig 84 éves. Három egység személyzete kizárólag nőkből áll. Idén nem az erős szél, hanem a hőség és a gyenge légmozgás lesz a legnagyobb kihívás a versenyzők számára. Napos idő valószínű, itt-ott kevés fátyolfelhővel, frissítő zápor továbbra is kizárt. 32 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, még késő este is 23-26 fok következik. Azt mondják a meteorológusok, napról napra melegebb lesz. Szombattól vasárnaptól 40-41 fok körül platózhat majd a forróság, hogy meddig marad, azt most még nem tudni. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hét második fele hozhat némi enyhülést.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Ebben az órában Bryan Adams-től, Bob Marley-től és MC Light-től jön nem sokára Tom Novi és Lima közös a Take It, de csak is Christina Aguilera után, mindez hiszen ő indítja az órát az In No Other Man-nel. 11 óra múlt 3 perccel, hello, Max Levente vagyok.
3: Best

Best FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek fordulópontjáról, az utolsó évből, amely még egyessel kezdődött, szóval 1999-ből jön a holland formáció, az Alice DJ Better of Alone című slágere. Csütörtök van, ami azt jelenti, hogy este a Night Shift-ben az ezredforduló legjobb dance dalai szólnak mixben, 6-tól a házigazdától, Whiteboy-tól, 7 és 8 között pedig DJ Millertől itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Lerobbant egy kamion a 4-es főúton Kisújszállás és Karcsak között, ezért a 157-es kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Korábban a 103-as főúton Tát és Nagysáb között egy motoros súlyos balesetet szenvedett. A 32-es kilométernél a forgalmat megállították, és figyeljenek jobban az autósok és a gyalogosok, bringások egymásra. A Művészetek völgye alatt a 77-es főúton Kapolcson és Vigánd-Petenden is. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Szóltam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jennifer Lopez Get Right című dalát Hori kollégám indítja, Majoros Ritának további jó pihenést kívánva. Várok mindenkit holnap reggel is itt a Besten. Mákszem Levente vagyok. Hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Tragikus mérgezéssel is fenyegethet a pokoli hőség. Átalakítják az oktatás irányítást, hátralép a Klebelsberg központ. A KOSZ miatt büntettek a fogyasztóvédők. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Érkezik a sivatagi forróságot hozó hőhullám, az extrém kánikula mindenkit megvisel, készüljünk rá. A gyermekeket és az időseket viszont különösen, ezért figyeljünk rájuk. Idén naponta átlagosan 25-ször riasztják a tűzoltókat magányosan élő nyugdíjasokhoz, mert régóta nem adtak életjelet. A katasztrófa védelem figyelmeztetett, ahol nyílt égésterű vízmelegítő működik, ott mindenképp szereljenek fel szénmonoxid érzékelőt. A hőség miatt ugyanis légdugó alakulhat ki a kéményben, és ez életveszélyes mérgezést okozhat. A kormány döntött az oktatás irányítás teljes átalakításáról, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, megszűnik a Klebelsberg központ középirányítói funkciója, kutatási fejlesztési háttérintézmény lesz a folytatásban. Az ágazat vezetése januártól közvetlenül a szaktárcához kerül. A kormányfő arról is beszélt, hogy ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerületi vezetőt, szigorúan a rátermettség és a szakmai alkalmasság alapján. Augusztus 20-án jelennek meg a kiírások, és a döntésbe bevonják majd a polgármestereket is. Komoly hiányosságokat találtak a fogyasztóvédők a nyári nagy ellenőrzés első felvonásában. Csaknem 600 vendéglátóhelyen vizsgálódtak, éttermekben, strandbüfékben, cukrászdákban. 94 hatósági eljárást indítottak, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki. Minden ötödik helyszínen rögzítettek például higiéniai problémákat, és gond volt a jelölésekkel, tájékoztatókkal is. A fesztiválokon és a nagyobb rendezvényeken mindez már visszatérő hiányosság. Vádat emeltek az egyik fővárosi kórház parkolóautomatáját fosztogató csapat ellen. Az ötfős brigád egyik tagja rendészeti vezető volt az intézményben, négy társa pedig a beosztottja. Rendre ők ürítették a készüléket, aztán az ügyészség szerint több mint egy év alatt 23,5 millió forintot egyszerűen nem fizettek be a kórház házi pénztárába, hanem elosztották. Azt használták ki, hogy a gép bizonyos esetekben nem adott bizonylatot. Napos idő valószínű, itt-ott kevés fátyol felhővel, frissítő zápor továbbra is kizárt. 32 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, még késő este is 23-26 fok következik. Azt mondják a meteorológusok, napról napra melegebb lesz. Szombattól vasárnaptól 40-41 fok körül platózhat majd a forróság, hogy meddig marad, azt most még nem tudni. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hét második fele hozhat némi enyhülést.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt dél, július 30-a van, csütörtök, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori Mákszem Levi után, ugyanis Majoros Rita szabadságon van, úgyhogy tőlem szólnak a legjobb zenék a délutáni munka mellé. Bekészítettem már a Black Machine klasszikusát, a Jazz Machine-nel érkezik a csapat, a kezdés pedig Jennifer Lopez-é. Ez a Get Right, rádiózunk együtt!
3: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Filó, és a jó, hogy itt vagy. Hát jó, hogy itt van a mai nap, mert egyébként július 30-a a barátság nemzetközi napja, és bizony, ez 1985 júliusában fogalmazódott meg egy baráti társaságban, nem máshol, mint Paraguayban. Azóta ünnepeljük, és egy kis érdekes kutatás a barátságról. 5000 kamaszon végeztek vizsgálatot a Stanford Egyetem kutatói, és arra következtetésre jutottak, hogy a barátok genetikailag sokkal jobban hasonlítanak egymásra, mint a találomra összehozott párok, és kétharmaddal jobban hasonlítanak egymáshoz genetikai állományuk szerint, mint a házas párok. Nehéz lenne elképzelni mindenkinek az életét anélkül, hogy nem tudná fölhívni az egyik legjobb barátját és elmesélni neki az örömét vagy a bánatát. Van egy mondás, amit a napokban olvastam, hogy barátokat örökre választ az ember, és ez valahol igaz, mert például én is úgy vagyok nagyon sok barátommal, hogy ahol letettük a szálat, pontosan onnan tudjuk folytatni, és semmi sértettség nincsen, hogyha mondjuk egy-két hétig, hónapig nem beszéltünk egymással. A legjobb zenék sorát viszont most nem a barátságról szóló dallal, hanem a szerelemről szóló dallal fogom folytatni, ugyanis Maxi Priestion és a Close to You itt a

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Lenny Kravitz és a Fly Away. Egy rövid szünet, aztán természetesen folytatom a legjobb zenékkel. Eminem és Dido közösét készítettem be, és aztán nál megyünk majd tovább hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók, utána pedig egy óra után természetesen folytatom a legjobb zenékkel. A munka mellé a jó hangulatot garantálja majd a következő órában például George Michael, az Outside-dal érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Alig van víz a Dunában, teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet, azonnali véradásra hívják az önkénteseket, saját klubja vesztét okozhatja C. Ronaldo. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A Duna alacsony vízállása miatt ma vagy holnap teljesen lekapcsolhatják a paksi atomerőművet, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, mindez 2000 megawatt teljesítmény kiesést jelent, de nem fenyegeti az energiaellátást, hiszen csak nem kétszerennyi importkapacitás áll rendelkezésre. Ugyanakkor fokozza a gondokat, hogy meghibásodott a Dunamenti erőmű, amely újabb 400 megawatt kiesést jelent. Zajlik a javítás, és van rá esély, hogy még ma újrainduljon, de persze az is elképzelhető, hogy egy-két hét kell ehhez. Takarékoskodjunk a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók, így ne használjunk ivóvizet pormentesítésre, utak, járdák locsolására, ütemezzük át az autómosást, akinek pedig van medencéje odahaza, az lesz szíves nem most feltölteni és folyamatosan frissíteni benne a vizet. Tilos a Duna szabaddá vált meder szakaszaira menni, erre a fővárosi vízművek hívta fel a figyelmet. Közleményük hangsúlyozta, nem kiránduló helyről van szó, a vízbázisok sérülékenyek, ezért kiemelt védelem alatt állnak. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban jelentősen megcsapan az önkéntesek száma, ám a vérre ugyanakkora szükség van most, mint máskor. A szervezet főigazgatóját, Tordai Attila Árpádot hallják.
2: Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek, ami szintén az egészség megőrzést szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segítés nélküle nem működhet ez a rendszer.
1: Adósságcsapdába került Cristiano Ronaldo klubja. A szaúdi futballbajnokság győztese az Al-Nassr 187 millió eurós mínuszban van már. Állítólag jó néhány játékos nem kapott fizetést. Nem kizárt, hogy a tulajdonos a helyi állami befektetési alap eladja a csapatot. Lapértesülések szerint az ötszörös aranylabdás is hozzájárult a krízishez. Cél legalább 250 millió eurós éves javadalma ugyanis hatalmas terhet ró a klub költségvetésére. Napos idő valószínű, itt-ott kevés fátyolfelhővel, frissítő zápor továbbra is kizárt. 32 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, még késő este is 23-26 fok következik. Azt mondják a meteorológusok, napról napra melegebb lesz. Szombattól vasárnaptól 40-41 fok körül platózhat majd a forróság, hogy meddig marad, azt most még nem tudni. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hét második fele hozhat némi enyhülést.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy újabb közös órát kezdünk meg a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, nem fog senki unatkozni a munkába, ígérem. Ugyanis itt lesz velem a Simply Red a Starszal, de George Michael is énekel, hozza majd az Outside-ot. A kezdés pedig Néjójé, ez lesz majd a Sexy Love. Kitartást kívánok mindenkinek ebben a hőségben. Egészen este 6-ig rádiózunk együtt.
0: Best

Best FM a legjobb zenéke, ez volt Rácz Gergő és a Valami. Szép napot kívánok mindenkinek, július 30-a van csütörtök, a Judittok és a Szénák ünneplik a névnapjukat, Isten értesse őket. A legjobb zenékkel pedig folyamatosan jövök, hogy jól teljen a munkaidő. Itt lesz velem hamarosan Jennifer Hudson, de előnte a zseniális szóló karriert futó George Michael-t hallgatjuk meg, és jön az Outside.

Árcsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Danny Minogue és az I Begin to Wonder, és egy hír azoknak, akik eddig dilemmáztak azon, hogy most akkor lesz Balaton átúszás vagy sem, jelentem, a 44. Balaton átúszást meg fogják tartani, most érkezett ez a friss hír, és természetesen a legjobb zenékkel is megyünk tovább, hogy jól pörögjön a munkaidő, csak egy rövid szünet következik, aztán itt lesz velem Arash és a Boroboro.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók, utána pedig a legjobb zenékkel természetesen folytatom a délutánt, hogy a munkaidő jól teljen, a hangulatot majd egy duett fogja meghozni, ami nem is akár kik jegyeznek. Madonna és Britney jön, méghozzá Me Against the Musical majd például.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Alig van víz a Dunában, teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet. Fokozódik a hőség, figyeljünk oda egymásra. Alvóputya utas találtak egy utasszállító repülőn. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ma vagy holnap teljesen leállhat a paksi atomerőmű a Duna alacsony vízellása miatt, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormány szerint a 2000 megawattos kiesés nem veszélyezteti az energiaellátást, mert elegendő import kapacitás áll rendelkezésre. Közben meghibásodott a Duna menti erőmű egyik blokkja is, amely további 400 megawatt kiesést okoz. A javítás folyamatban van. Keddig marad érvényben a harmadfokú hőségriasztás. Figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerülést okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőguta, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
2: Összeomlik a testnek a hőszabályozása, a hőguta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőgutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonnal a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszméletlen embert semmiképpen ne hagyjuk magára, és ne adjunk neki inni.
1: Elkészült az első két új Gyesev Intercity motorvonat, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A klimatizált alacsonypadló szerelvények teljesen akadálymentesek, és Magyarországon elsőként végig biztonsági kamerákkal szerelték fel azokat. Összesen 11 új motorvonat érkezik majd, amelyek 2028-ra leváltják a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonal jelenlegi Intercity szerelvényeit. Egy alvópotya utas talált az Austrian Airlines személyzete egy kassáról Bécsbe induló repülőgépen. A férfi éjszaka átmászott a repülőtér kerítésén, felszállt a gépre, majd az első üléssorban elaludt. A rendőrök őrizetbe vették, a repülőgépet pedig robbanóanyag kereső kutyákkal is átvizsgálták, ezért a járat csaknem 2 órás késéssel indult. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk derült vagy felhőtlen éggel. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet a szél, máshol inkább csak mérsékelten mozoghat a levegő. A hőség viszont továbbra sem enged, délután 34 és 39 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. A hétvégén is maradhat a forró idő, legfeljebb kevés felhő jelenhet meg, egy-egy zápor vagy zivatar inkább csak az északi, északnyugati határ közelében fordulhat elő. Hétfőn és kedden tovább fokozódhat a kánikula, 40-41 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És mindkét évtizedből igazi ikonok. Itt lesz velem a Salt and Pepper és az MV közöse a What a Man, és Justin Timberlake is hozza majd a Rock Your Baldit. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, július 30-a van csütörtök, és hogyha bárkinek bármilyen infója lenne az utakról, az dobja az SMS és Viber számú 0620 55 55 155. Jó utat!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Curtis és Charlie közöse volt ez a Maradunk végig. Én egészen este 6 óráig itt leszek, méghozzá a Night Shift kezdetéig, és nem elfelejteni, hogyha csütörtök, akkor a Dance kerül terítékre az első 2 órában, mert ugyanis mixben szólnak a legjobb zenék. White Boy ma állandó csütörtöki rezidensünket látja vendégül Millert, úgyhogy rájuk lehet számítani. Tőlem pedig a legjobb zenékre a munka mellé. Itt lesz valam a Salt and Pepa és az MVU közöse a What a Man, a folytatásban viszont DJ Jazzy Jeff és Will Smith robbantja fel a házat. Ez a Boom Shake the Room most itt a Besten.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. People in the crowd, grab a partner, take it down. It's me against the music. It's just me.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt az M-Voog és a Salt and Pepper közöse, a What a Man. Hosszú idő után közös turnéra indulnak egyébként, Észak-Amerikában és Kanadában lehet őket majd látni. Tőlem pedig természetesen a folytatásban is jönnek még hatalmas nagy klasszikusok. Egy rövid szünet, aztán itt lesz velem Timbaland, és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül hozza el a The Way You Are-t ide a Bestre.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Sheryl Crow és az All I Wanna Do egy igazi nagy country kedvenc, és a gitárt nem cseréljük le, csak rockosra állítjuk a hangzását, ugyanis jön a Kid Rock, és ezt a dalt úgy ajánlatos hallgatni, ha már autóban ülünk például, hogy leeresztjük az ablakot, kitesszük a könyökünket, és maxra tekerjük, ugyanis az All Summer Long-gal érkezik a csapat, és érezzük át mi is a kánikulában a nyáknak a szelét.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Újra hódvár épül Egerben. Több milliós kár a tiszanánai tűzben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 30-a van, csütörtök. Mától harmadfokú hőségriasztás lesz. Az időseket jelentősen megviseli a tartós meleg, ezért nem mindegy, mit fogyasztanak a kánikulában. A táplálkozással is segíthetünk a szervezetnek átvészelni a hőhullámot. Hangsúlyozta rádiónkban Zentai Andrea, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ táplálkozás tudományi főosztályának vezetője.
3: A legfontosabb az, hogy a folyadékpontlásnak a jelentős része az víz legyen. Az időseknél arra érdemes még nagyon odafigyelni, hogy ilyenkor nem csak a szomjúságérzetük, hanem gyakran az étvágyuk is nagyon csökken, és ezért sokkal kevesebb energiát, tápanyagot vihetnek be, mint amire szükségük van. Ezért nagyon fontos az, hogy mennyire lehet kombinálják a folyadék és tápanyagbevitelt. Erre kiválóan alkalmasak például a zöldséglevesek, főzelékek, mártások, vagy mondjuk az ilyen különböző gyümölcsszúrmixok, amiket nagyon jól lehet dúsítani.
2: Egy fiatal hódpár kezdett új hódvár építésébe az Egerpatak mentén a Bükk sétány közelében, írja a heol.hu. A város ezen részén már évekkel ezelőtt is éltek hódok, most ismét láthatók a friss építkezés nyomai. A hódok jelenléte nem számít ritkaságnak Egerben, az elmúlt években többször is megjelentek a patak mentén. A Bükki Nemzeti Park korábbi tájékoztatása szerint a hódok kizárólag növényi táplálékot fogyasztanak, és fontos szerepet töltenek be a természetes vizes élőhelyek fenntartásában. Gátjaik segítik a víz visszatartását, és más állatfajok számára is kedvező élőhelyeket alakítanak ki. Több milliós kárral zárult a bozót tűz Tiszanánán, tudta meg a heol.hu. Mintegy 10 hektáron égett a száraz növényzet kedden a Bartók Béla út közelében. A lángok több lakóházat is veszélyeztettek, néhány épületre át is terjedtek. Az oltásban a tűzoltók mellett a helyi lakosok is részt vettek, mert az erős szél miatt gyorsan terjedtek a lángok. A tűz gépeket és felépítményeket is elpusztított, valamint egy méhészetet is veszélyeztetett. A károsultak szerint az anyagi veszteség több millió forintra tehető. A tűzeset után megkezdődött a károk felmérése és helyreállítása. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Nyugodt napos nyári idő várható környékünkön. A meteorológiai modellek szerint több napon át marad a száraz, nagyon meleg időjárás. A nappali csúcshőmérséklet elérheti a 36-38 fokot is. A hajnalok enyhék lesznek, így az éjszakák sem hoznak jelentősebb felfrissülést. A szél többnyire mérsékelt marad, csak időnként élénkülhet meg. A déli órákban nagyon erős UV-sugárzásra kell számítani, ezért ajánlott a megfelelő napvédelem.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Pontosan 3 óra van, nagyon kellemes csütörtök délutánt mindenkinek. Rolicek Judit vagyok. Egy darab felhő sincs az égen. 35 fokot mutatnak a hőmérők, igyanak sok-sok folyadékot. Én is olyan vagyok már, mint egy szökőkút, de higgyék el, ez fontos, ahhoz, hogy ne legyünk rosszul. Kezdünk, itt van Ian Carey elsőként a Besten.
0: 100,7 Best FM.

15 óra 21 perc van, 100,7, Best FM a legjobb zenék. 35 fok, és ez még durvulni fog a következő napokban, aztán szépen tartja magát egészen jövő hét csütörtökig. Nagyon melegre számíthatunk a holnapi napra, kint van a citromsárga, a holnap után narancssárga, vasárnap pedig már a piros riasztás van érvényben itt Egerben és a környéken, vagy Heves vármegyében, akkor inkább tegyük tisztába itt a dolgokat. Ez az, amit a Hungaromet oldalán olvashatnak, ami időjárási vészjelzés, mert hogy van egy másik, ami egészségügyi vészjelzés, ez pedig ugye a mai nappal lépett életbe, ez az a bizonyos harmadfokú hőség riadó. Ezt akkor szokták kiadni, amikor többször fel is hívják a figyelmet, figyeljünk oda másokra, nagyon meleg lesz, ezt az országos tiszti főorvos adja ki. Jó, ezzel így megvagyunk. Ami fontos, hogy nem csak meleg van, hanem eszméletlen napsütés. De említettem itt az óra elején is, hogy egy darab felhőt nem látok az égbolton. Ez pedig nagyon nagy baj, mert nagyon erős az UV sugárzás. Az UV index 7 fölött van, ez az UV index pedig már a nagyon erős sugárzást jelzi. Többen mondják 11 és délután 3 óra között, valaki 10 és délután 4 óra között, valaki abszolút nem megy a napra. Igen, hát ezt ugye mindenki döntse el maga, hogy mit szeretne és hogy szeretne. Ha pedig mégis úgy alakul, hogy a napon vagyunk, mert nem csak akkor vagyunk a napon, amikor a strandon vagyunk, hanem így alapból is sétálgatunk az utcán is. Olyan oldalon megyünk, ahol éppen süt a nap, hogy mire figyeljünk oda. Hát a napvédők nagyon-nagyon fontosak, a napvédőkön pedig van egy SPF felirat, ez a bizonyos Sun Protection Factor, ami hát azt is jelenti, hogy fényvédő faktor, vagy napvédő faktor, ezeknek a rövidítése. Láttunk már gondolom 15-öst, 30-ast, 50-est, 50 pluszost. Erre egyszerű a magyarázat, például, hogyha egy 30-ast veszünk, tehát az SPF 30-ast, az azt jelenti, hogy 97%-át szűri ki az UVB sugaraknak, az 50 pluszos az valamivel 98% fölötti védelmet nyújt. Fontos tudni, hogy az 50-es faktor számú nem kétszer olyan erős, mint a 25-ös vagy a 30-as. A különbség százalékban már viszonylag kicsi, de hosszabb ideig tartó vagy nagyon erős napsütésben ez az 1-2% azért elég sokat számíthat. Az SPF a napvédő védelmi szintjét jelöli, erre érdemes odafigyelni, és még egy fontos dolog, ha már elmegyünk és veszünk, ha csak nem már megvettük, itt vannak ezek a naptejek, napolajak, hogyha megnézzük ezt az SPF felé, ez egyébként három nagy betű rajta, ez csak is az UVB védelmet jelöli, és fontos arra is odafigyelni, hogy az UVA sugarakat is kiszűrjük. Itt viszont egy karikában találjuk meg, ugyancsak három betűről van szó, ez az U, V és A jelölést. Na, ezek azok, amelyek a bőr öregedéséhez hozzájárulnak, és hogyha ez a jelzés nincs rajta a napvédőnkön, akkor növeli sajnos a bőrráknak a kockázatát. Ezek talán a legfontosabb információk azoknak, akik ilyenkor nyáron úgy gondolják, hogy na akkor irány a strand, és akkor mit számít nekünk, úgyis a vízben vagyunk. Hát ez nem egészen így van. Figyeljenek oda kicsikre, nagyokra, közepesekre, idősebbekre, kiszőrösekre. Jön a Bombon, előtte pedig itt van a C-Block és a Summertime a Besten. It's

5 perccel vagyunk, 3/4-4 előtt, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Hogy vajon miről és hogy kikről híres a mai nap, ez következik most, úgyhogy megyünk szépen sorban. Kezdem azzal, hogy július 30-a a barátság világnapja. Ne felejtsük el azt, hogy a közösségi oldalak gyakran gerjesztenek évközben is ilyen napokat, de én azért egy kicsit biztosabbra mentem ennél. Már 1960

0: napok is vannak a barátság világnapjához, a női barátság napja ilyen is van, régi barátok napja, új barátok napja, azért sok világnapot találunk, hogyha rákeresünk az interneten, de maradjunk annyiban, hogy ma a barátság világnapja van, úgyhogy Isten éltesse azokat, akikre mindig lehet számítani. Szerintem, akinek van barátja, az tudja, hogy szinte minden nap ünnepnap. Na, ma ünnepelnek névnapot a Juditok, a Kszéniák és a Donatellák. Nagyon-nagyon boldog névnapot. A Juditokkal kezdem, mert hogy szerintem a három név közül mi vagyunk a legtöbben. Egy héber eredetű név, zsidó nő, Judeából származó nő, ezt jelenti a Judit. Nagyon alkotó, kreatív, ötletes hölgyek, aktívak, erős a művészi hajlamuk, érdeklik az élet szépségei, az emberi lélek rejtelmei, könnyen tanulnak új dolgokat, fogékonyak a változásra, és remekül képesek alkalmazkodni, amikor hirtelen beáll egy esemény vagy egy történés. A Juditokról mondja ezt a számmisztika nevük elemzése után. A Kszénia egy görög eredetű név, a Kszénia szóból, ami eredetileg vendégeknek szánt ajándékot, illetve annak feliratát jelentette. Vendégidegen, ezt jelenti a név. Nagyon könnyen teremtenek kapcsolatot, az emberek általában elfogadják a véleményüket. Vannak adottságaik arra, hogy egy közösséget vezessenek. Ezt a Kszéniákról mondja a számmisztika, és itt vannak a Donatellák. Olasz eredetű a név, a jelentése Isten ajándéka. Mindig kételkednek, ellenkeznek. Éppen ebből az állandó feszültségből képesek megalkodni azt a tökéletes egységet, ami a Donatellákra jellemző. Nagyon erős a fantáziájuk, és nagyon gyakorlatiasak. Mondja a numerológia a név elemzése után, ma ünnepelnek még Avenár, Azucséna, Donna, Indira, Inge, Ingeborg, Inka, Julietta, Jutta, Maxima, Polixénia, Rovéna, Szemőke és Juliet nevű kedves hallgatóink is. Nekik is nagy-nagy ölelés, Isten éltesse őket is. A kutyusok közül az Amazon és az Ancsa nevűek, a cicák közül ugyancsak az Amazon és az Ariane nevűek, hörcsögök, legkisebbek, kiszörösek, házi cukikák, nyuszikák, deguk közül pedig a Helénke nevűek a mai nap névnaposai. Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. Jönnek a születésnaposok, mi jellemző azokra, akik július 30-án születtek. Az erényeik, hogy nagyon magával ragadóak, bátor emberek, elevenek. A hibáik, hogy túlzottan racionálisak és nagyon sokat szoronganak. Az egészségi állapotuknál erős izzadási hajlam, ezt írja a nagykönyv, és azt is, hogy aranyér, ami előfordulhat. Hivatás munka résznél pedig az áll, hogy kiválóak orvosnak, antropológusnak, de a szociális munka az egy teljesen tökéletes választás lehet, hogy vajon ki választott jól, ki nem választott jól, hát ezt csak is ők tudják, de nézzük akkor név szerint, hogy kik ünnepelnek a mai napon születésnapot. Bakondi Julcsit, Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig, Julcsikám, nagy-nagy pusszantás neked. Itt a gokart királyunk, vagy inkább úgy mondom, hogy két kerék, négy kerék királya, Hegyi Józsi. Úgyhogy Józsikám, minden szépet és jót neked is. Remélem, hogy ma is lesz egy kis benzingőz. Rakusz Mártának is ma van a születésnapja. Nagy-nagy pusszantás neki, és Nagy Attila is születésnapos. Remélem, hogy senkit sem hagytam ki. Ha igen, írjanak, hívjanak. Jön a Robin Dráz itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik. Holnap nagy buli a Fiatalok utcájában. A Fiatalok utcája Sándor Imre utca, itt Tegerben. Holnap pénteken délután 5 órától egészen este 8 óráig lehet együtt énekelni, együtt zenélni Andrea Jovicsal és Rostás Bea Pirossal. Ők a Sirius, az A és B karaoke duó. Blues, rock and roll és swing dalokat hallhatunk. Mindenki vigyen magával ételt, italt, amit csak szeretne. Asztalok, székek lesznek kirakva, és mosdóra is el lehet menni az Uránia mozi és rendezvény központba, hogyha valakinek ilyen gondja van. Tehát holnap délután 5 órától egészen 8 óráig A és B karaoke duó a Fiatalok utcájában, a Sándor Imre utcában. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Tartsunk mértéket a rágózásban. Véradókat vár az Egri Kórház. Mohács 500 Egerben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Tartsunk mértéket a rágózásban is. Egy friss kutatás szerint a rágógumival is jelentős mennyiségű mikroműanyag juthat a szervezetünkbe. Pilling Róbert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének mesteroktatója rádiónknak korábban elmondta, a mai rágógumik többsége már élelmiszeripari műanyagokból készül, nem pedig természetes gyantából, mint korábban.
3: Az, hogy naponta több száz vagy több ezer mikroműanyag részes kerülhet a szervezetünkbe a rágógumikból, ez mindenképpen riasztó, de pánikra semmiképpen sem ad okot. Ennek a mennyiségnek a többszörösét juttatjuk a szervezetünkbe közönséges ivóvízzel, kifejezetten például palackos vízzel, vagy mondjuk a műanyagba csomagolt élelmiszerekkel. A rágógumi fogyasztást emiatt nem érdemes abba hagyni, hiszen például a szájhigiéne érdekében számos bizonyított jó hatással van a rágógumizás. Most már tudjuk azt, hogy hosszabb távon viszont lehet veszélyes. És érdemes ezért keretek közé szorítani, mint minden mást az életünkben.
2: Önkéntes véradást szervez augusztus 4-én a Markot Ferenc Kórház. Hívta fel a figyelmet a heol.hu. A segíteni szándékozókat kedden várják a kórház refektóriumában. A véradásra nem csak a kórház dolgozói, hanem minden egészséges önkéntes jelentkezhet, aki személyigazolványát és tajkártyáját is magával viszi. A lap emlékeztetett, hogy most különösen nagy szükség van a véradókra, mert országosan alacsony a vérkészlet, miközben a nyári időszakban sem csökken a kórházak vérigénye. Egyetlen véradás akár 3 ember életének megmentéséhez is hozzájárulhat. Megnyílt Egerben a Mohács 500 Új utakon a múlt feltárása című szabadtéri vándorkiállítás. A Gárdonyi téren augusztus 18-áig látható magyar és angol nyelvű tárlat 8 tabló mutatja be az 1526-os mohácsi csata előzményeit, eseményeit és következményeit. A látogatók a Mohácsi Nemzeti Emlékhely tömegsírjain végzett kutatások legújabb eredményeit is megismerhetik. A kiállítás közérthető formában ismerteti a régészeti, antropológiai és történettudományi kutatások legfontosabb megállapításait. A vándorkiállítás az év végéig Magyarország és a Kárpát-medence több településére is ellátogat. Többek között Szegeden, Pécsen, Veszprémben és Zágrábban is bemutatják. Tovább erősödik a felmelegedés térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet már 35-36 fok közelébe emelkedhet. A reggelek is melegebbek lesznek, általában 20 fok körüli minimumokkal. A szél többnyire gyenge marad. Csapadékra egyelőre csak nagyon kicsi az esély. A jelenlegi előrejelzések alapján a hétvégére tovább fokozódhat a hőség.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 perccel vagyunk 4 óra után, nagyon kellemes délutánt, balesetmenteset mindenkinek, Rolicek Judit vagyok. Hogy vannak? Isznak elegendő folyadékot? Mindig legyen mindenkinél. Az autópályán például több kilométeres sor alakult ki. Mindjárt hozom a részleteket. Mellé itt vannak a dalok, elsőként Robin Schulz.
0: 100,7 Best FM.

16 óra 23 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Van, hogy valaki gyorsabban hazaér Budapestről Egerbe, mint az, aki elindul a Lajosvárosból Felnémet irányába. Mindig legyen nálunk innivaló, főleg ebben a nagy melegben. Ez a mai még annyira nem is mondható melegnek ahhoz képest, ami következik a következő napokban. Mindig legyen víz, víz, víz nálunk, mert csak a rosszul lét jön, a vérnyomásunk leesik, nem iszunk eleget. Rengeteg problémát fel tudok sorolni. Tehát víz mindig legyen önöknél, ha bármit tapasztalnak itt Egerben, az utakon, a környéken 0620 355 65 55-ös. Itt van Zsagár és a Wings of Lava Bestem.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az önkedvenc rádiója. 100,7 Best FM.

16 óra 38 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Még mindig nagy a torlódás 60-nál, azokat érinti, akik errefelé jönnek mifelénk, tehát a Nyíregyháza felé vezető oldalon. Még mindig megvannak a munkálatok, és nem csak azon az oldalon, hanem ezen az oldalon is, ami Budapest irányába tart. Ezért is mondtam és említettem többször, hogy víz mindig legyen önöknél. Ki tudja, hogy mekkora dugóba kerülünk, tényleg fél órás, órás. Van olyan, aki háromnegyed órát várakozott ebben a dugóban, vagy inkább úgy mondom, hogy mente szépen sorban, de ez az 500 métert megteszünk egy fél óra alatt. Itt Egerben sem jobb a helyzet, a különböző útfelbontások, útjavításoknak, félpályás útlezárásoknak köszönhetően azt javasolják, hogy igyunk mindig megfelelő mennyiségű folyadékot, arról nem is beszélve, hogy a kánikula nem csak minket, hanem az autónkat is próbára teszi. Nagyon-nagyon felforrósodhat az utastér bent. Hiába mondom, hogy parkoljanak olyan helyen, ami mondjuk a hűs árnyékban van, azért elég nehéz parkolóhelyet találni néha. Szellőztessünk ki, amikor beülünk, és akkor utána indítsuk be a légkondit. Jó azoknak, akiknek van légkondi az autóban. Ilyenkor szokták azt mondani, hogy ne a maximumra állítsuk rögtön a klímát, hanem ezt így szépen fokozatosan. Azt mondják, hogy ha túl nagy a hőkülönbség az autóban és a kinti hőmérséklet között, akkor az is megterhelheti a szervezetet. Hát elolvastam itt az okosságokat, hogy 6-8 Celsius fok különbségnek kellene lennie a kinti és a benti hőmérséklet között. Tehát ez azt jelenti, hogy az autóban 30 fokra állítsuk most jelen pillanatban, mert ezek szerint ezt így kellene. A lényeg az az, hogy nagyon sokaknál kialakulhatnak ízületi problémák, ízületi bántalmak azért, hogyha túl hideg van az

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik. Holnap nagy buli a Fiatalok utcájában. A Fiatalok utcája Sándor Imre utca, itt Tegerben. Holnap pénteken délután 5 órától egészen este 8 óráig lehet együtt énekelni, együtt zenélni Andrea Jovicsal és Rostás Bea Pirossal. Ők a Sirius, az A és B karaoke duó. Blues, rock and roll és swing dalokat hallhatunk. Mindenki vigyen magával ételt, italt, amit csak szeretne. Asztalok, székek lesznek kirakva, és mosdóra is el lehet menni az Uránia mozi és rendezvény központba, hogyha valakinek ilyen gondja van. Tehát holnap délután 5 órától egészen 8 óráig A és B karaoke duó a Fiatalok utcájában, a Sándor Imre utcában. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Tartsuk be a fürdőzés szabályait. Sok helyen a végéhez közelednek az útfelújítások. Művészeti fesztivál Egerben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Fontos betartani a fürdőzés szabályait. Ha valaki nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe. Figyeljünk a viharjelzésre, a vízi sporteszközökön pedig használjunk mentőmellényt. Egyre elterjedtebb a szapozás. A tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan meggondolatlanul indulnak el az eszközzel, mondta rádiónknak Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarország szakszolgálatának elnöke.
3: Másodfokú viharjelzésben nem megyünk ki szapra. Nagy szélben is nagyon meg kell tervezni, hogy mit akarunk csinálni. A szap az nem egy tengerjáró nagy hajó, hanem az egy egyszerű evezős történet, tehát ennek megfelelően kéne megtervezni azt, hogy mire vállalkozunk aznap. A szapozásnál a legfontosabb még, amit kiemelnék, az, hogy napvédelmünk legyen, megfelelő ruházat, folyadékot vigyünk magunkkal, illetve a visnek a használata, meg hát a mentőmellény az legyen ott, hogyha nem is veszi föl, kötözze föl a szapra, és amikor olyan időjárás van, ami meg változik, és ettől veszélyesebbé válik a vízen tartózkodás, akkor vegye föl.
2: Több mint 13,5 milliárd forintból újítanak fel utakat idén Heves megyében. A Magyar Közúttól a heol.hu megtudta, összesen mintegy 60 kilométernyi útszakaszt érintenek a beruházások, amelyek többsége várhatóan augusztusban befejeződik. A munkák Európai Uniós és hazai forrásból valósulnak meg. Többek között Eger és Egerszalók között, a Gyöngyös és Mátrafüred közötti szakaszon, valamint több Eger környéki mellékúton is dolgoznak. Kivételt jelent a 25-ös főút egri átkelési szakasza, ahol a felújítás az év végéig tarthat. A fejlesztések részeként Nagyfügeden körforgalom is épül, emellett több mellékút burkolata is megújul. Két napra ismét a művészeté lesz a főszerep az Agria Park díszkertjében. Olvasható az egerhírek.hu-n. Augusztus 1-én és 2-án rendezik meg a második Piknik Parti Szabadtéri Összművészeti Fesztivált. A látogatók nem csak a kiállított alkotásokat nézhetik meg, hanem az alkotók munkáját is figyelemmel kísérhetik. Például testközelből láthatják, hogyan készül egy festmény, grafika vagy szobor. A rendezvényen 40 képzőművész és két egri művészeti iskola növendékei mutatkoznak be, miközben helyi zenészek és tánccsoportok is fellépnek. Az alkotók az ország 13 településéről érkeznek. Tovább erősödik a felmelegedés térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet már 35-36 fok közelébe emelkedhet. A reggelek is melegebbek lesznek, általában 20 fok körüli minimumokkal. A szél többnyire gyenge marad. Csapadékra egyelőre csak nagyon kicsi az esély. A jelenlegi előrejelzések alapján a hétvégére tovább fokozódhat a hőség.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 perccel vagyunk 5 óra után, nagyon kellemes délutánt és balesetmenteset mindenkinek. Rolicsek Judit vagyok, hogyha bármit tapasztalnak Eger útjain, 0620 355 65 55-ös. Ne idegeskedjenek, én ha idegeskedek, mindig bevörösödik a fejem, meg fújtatok, hát ebben a nagy melegben ez nem jó. Kezdünk, itt az Imagine Dragons.
0: 100,7 Best FM.

0: 17 óra 38 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Itt Egerben, a buszpálya udvaron is osztanak vizet a hőségriasztás idején. A közlemény szerint a harmadfokú hőségriasztás ideje alatt, tehát keddig lesz így, délelőtt 10 és délután 5 óra között a nagyobb forgalmat lebonyolító autóbusz állomásokon lesz ilyen. Eger is közzéjük tartozik, sőt párakapu is van felállítva, hogyha valaki egy kicsit hűsölni szeretne. Vannak olyan buszállomások, ahol ivókutakat üzemeltetnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy a palackját. Ezek is nagyon jó lehetőségek, hogyha hosszabb útra indulnak. A folyadék fontos, ne felejtsék el, jön Mark Ronson és Bruno Mars itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

10 perccel vagyunk 6 óra előtt, 100,7 Best FM a legjobb zené. Kezdődik a Night Shift, dance stílusú dalokkal 6 és 8 óra között, az első órában White Boy-jal, a másodikban pedig DJ Miller hozza a jobbnál jobbakat, én pedig megyek. Az elmúlt 3 órában Rolicek Juditot hallották, legyenek jók és tegyenek jót!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A munkáltatókat is óvatosságra kérik a hőség miatt. Tovább romlik a helyzet a földeken. Kétfejű gekkó kelt ki egy amerikai tenyészetben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A munkáltatóknak is fokozottan figyelniük kell a dolgozók védelmére a hőségben. Erre hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt kérte, hogy a munkaadók biztosítsanak megfelelő mennyiségű ivóvizet, rendszeres pihenőidőt és lehetőség szerint hűvös vagy árnyékos pihenőhelyet a munkavállalóknak. A miniszter szerint a nagy meleg különösen a keringési rendszer terheli meg, ezért a hőguta tüneteinek felismerésére is érdemes felkészíteni a dolgozókat. Tovább romlik a helyzet a földeken a tartós hőség miatt. A Hungaromet szerint az ország nagy részén kritikusan száraz a talaj. Az öntözetlen kukorica és napraforgó táblák pedig már sok helyen visszafordíthatatlan károkat szenvedtek. A következő napokban sem várható számottevő csapadék, a hőmérséklet pedig 35 és 40 fok között alakulhat, így az aszály tovább fokozódhat. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat. A kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
2: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmenthet, ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocita véralvadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három ideális esetben még akár három súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segít, és nélküle nem működhet ez a rendszer.
1: Különleges lakóval bővült egy amerikai hüllőtenyészet, egy kétfejű gekkó kelt ki a tojásból. A Simon és Garfunkel névre keresztelt aprósági mindkét feje önállóan eszik, és egyre összehangoltabban mozog. Az ilyen fejlődési rendellenességgel született állatok többsége nem él sokáig. A gondozók azonban bíznak benne, hogy ez a ritka gekkó kivétel lesz. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk derült vagy felhőtlen éggel. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet a szél, máshol inkább csak mérsékelten mozoghat a levegő. A hőség viszont továbbra sem enged, délután 34 és 39 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. A hétvégén is maradhat a forró idő, legfeljebb kevés felhő jelenhet meg, egy-egy zápor vagy zivatar inkább csak az északi, északnyugati határ közelében fordulhat elő. Hétfőn és kedden tovább fokozódhat a kánikula, 40-41 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Mi mással, illetve ki mással is kezdhetném a mai mixet, mint azzal az úriemberrel, aki úgy durván 2 óra múlva lép majd az MVM Dom színpadára, és aki eddig akárhányszor volt itt Magyarországon, akusztikus verzióban, szimfonikus kísérettel vagy rendes zenekarral, mindig zseniális volt, és biztos vagyok benne, hogy ez a ma este is az lesz. Úgyhogy jön Seal, és jön a Dances csütörtök, 6-7 a Game Wide Boy, 7-től DJ Miller a lemezjátszók mögött, indul a Night Shift.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Tegnap már jeleztem, hogy felkerült 5 újabb mix a Mixcloud oldalamra. Mixcloud.com per DJ Whiteboy. De nem csak engem, hanem az összes Night Shift lemezlovast kivétel nélkül ott találjátok meg. Szóval ugyanott kell keresgetni Lauer Christian hétfői Classic House mixeit, Hangya Funky szettjeit, vagy éppen Slim Fit, Hip Hop és R&B egy óráit is. Jó, tehát Mixcloud.com per DJ Whiteboy, az én mixeim ott elérhetőek, és minden mix mellett természetesen ott van a tracklista is.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: A csütörtök továbbra is dances, vagyis még egy órán keresztül dancelünk, illetve dancel majd DJ Miller. Ő áll a lemezjátszók mögött a következő 60 percben. Gyors helycsere, és pár perc múlva innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Sokan haltak meg a magyar utakon, délben bezárnak a klíma nélküli posták, ősi leleteket fedhet fel az Apadó-Duna. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Összesen 183 ember vesztette életét a magyar utakon az év első 6 hónapjában. Az Országos Rendőrfőkapitányság adatai szerint csaknem 7000 személyisérüléses baleset történt, amelyekben több mint 9000-en megsérültek. A Magyar Autóklub összesítése alapján a legtöbb balesetet továbbra is az elsőbség meg nem adása okozta. Ezt követi a gyorshajtás, majd a szabálytalan kanyarodás. A legtöbb személyi sérüléssel járó balesetet Közép-Magyarországon regisztrálták. A hőségriasztás idején délben bezárnak azok a posták, ahol nincs légkondicionáló. A Magyar Posta közölte, hogy a kézbesítők is kevesebb küldeménnyel indulnak útnak, hogy legkésőbb délelőtt 11 óráig visszaérjenek a postahelyre. Emiatt a következő napokban lassulhat a csomagfeldolgozás és a kézbesítés. A szabadban dolgozók hűtött ivóvizet, naptejet és védősapkát kapnak, valamint a zöld helyett fehér pólót is viselhetnek. Nem csak a természetre, hanem a régészeti emlékekre is veszélyt jelenthet a Duna alacsony vízállása. A mederből előbukkanó leletek a levegőre kerülve gyorsan károsodhatnak. Sári Zsolt, a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár arra kér mindenkit, hogy aki ilyet talán ne vigye el, hanem értesítse a területileg illetékes múzeumot vagy régészeti szakszolgálatot. Kurkumaport vett le a polcokról a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az Indiából származó Mijia márkájú 100 g-os kiszerelésű termékben nem engedélyezett növényvédőszer maradékot mutattak ki, ezért egészségi kockázatot jelenthet. A hatóság azt kéri, hogy aki vásárolt belőle, ne fogyassza el. A terméket kivonják a forgalomból. Lassúnak találta a gyors héttermet, ezért puskával sürgette a kiszolgálást egy nő Kentuckyban az Egyesült Államokban. A rendőrség szerint a 33 éves nő nehezményezte, hogy túl sokat kell várnia a rendelésére, ezért előbb szóváltásba keveredett a dolgozókkal, majd az autójából elővett egy fegyvert és megfenyegette az egyik alkalmazottat. A gyanúsított ezután elhajtott, de a biztonsági kamerák felvételei alapján később elfogták és vádat emeltek ellene. Holnap igazi perzselő nyári napra számíthatunk, felhő alig lehet az égen, esőre sem számíthatunk. A szél többnyire mérsékelt marad, délutára 34 és 39 fok közé forrósodhat a levegő. Úgy tűnik, szombaton és vasárnap is a napsütés viheti a főszerepet kevés gomoly felhővel. Frissítő záporra legfeljebb az északi határvidéken lehet némi esély. A jövő hét elején sem érkezhet enyhülés, hétfőn 35-40, kedden pedig akár 35-41 fok között tetőzhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Ezt mindig mondjuk, hogy Only Virgin, így Only Virgin, úgy, de ez igazából miről szól ez a dal?
3: Hát figyelj, mindenkinek tudod, ez a mire gondolt a költő,
2: hát jó, van neki dalszövege, szégyengyalázat, meg sose hallgattam végig, meg nem izé, de hogy, mert volt ugye ez a, volt a, hát ez most megint ugye arra egy ilyen kis finom utalás, hogy mi mennyire öregek is vagyunk, ugye a 80-as években.
3: Hát ez egy 20 éves dal egyébként idén.
2: A tudom csak, hogy ugye régen a VHS kazetták korában ugye volt ez a, az utolsó amerikai szűz című amerikai ilyen teenager film, ami egyébként ugye volt ez a forró rágógumi, vagy, vagy a forró rágógumi.
3: Nem tudom, ilyen... forró rágógumi. Hát az a bibliánk volt, csak hát az, ilyen, az én generációmnak.
2: Egy ilyen nagyon picit
3: ilyen. Mindenki megtalálta egy-egy karakterben, igen, a saját személyiséget, vagy legalábbis annak egyes jegyeit, nem?
2: Tehát, tehát akkor ez valami olyasmihez kötődik, vagy...
3: Figyelj, igazából arról szól a dal számomra, hogy igenis merjél új dolgokat kipróbálni, menj a céljaid felé, hogyha valami érdekel, menjél és csináld és próbáld. Kb. És mindezt ilyen lazán, könnyed módon, félelem nélkül. Tehát kb. Ugye az egész zenei aláfestés is nekem ezt tükrözi, ezt szerettük volna ezzel leginkább mondani.
2: De most akkor megkérdezem, hogy akkor ebbe a szüzek hogy jönnek be?
3: Ja, tehát, és annyi, hát ezek ilyen átvitt értelmű ja, dolgok. Tudod, tehát nem kell, nem kell ezt így annyira azért.
2: Allegória.
3: Ilyen szavakat én nem ismerek, de biztos, de jól hangzik.
2: Hát figyelj.
3: Szerintem jó helyen használtad.
2: Ugye ez?
3: Igen.
2: A ChatGPT ezért fantasztikus. Ugye?
0: Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenék

0: DJ Miller.
1: Még mielőtt elfelejtenénk, mert hát nyilván hát az augusztus első hétvégéje DJ Miller nélkül valahol az országban, hát olyan nem lehet, úgyhogy akkor légy olyan kedves, önsd ide az asztalra a dátumokat.
2: A csütörtök az megint megúszós, mielőtt még kérdezni, tehát a ma szépen pihegünk még otthon a család, főleg úgy, ahol a gyermekek ugye nyári szünetem vannak, ott a pihegés az ugye gyakorlatilag nincs,
1: olyan
2: de
1: nincs.
2: Úgy érzed, hogy igen, de közben az igényben vagy elég rendesen. Nem végig, csak reggeltől estig. Úgyhogy egy esküvőre megyek, képzeld el, ami nagyon ritka ebben az idei szezonban, ez az egyetlen egy esküvő, amit vállaltam. Budapest területén belül lesz, és egy nagyon kedves barátom legjobb barátjának az esküvője lesz. Úgyhogy nagyon jó zenéket kértek, úgyhogy kimondottan az én vonalam, tehát nem kell magamat megerőszakolni ennek, azért örülök. Nyilván csak a zenei szintre gondoltam, természetesen. Aztán pedig irány a szelidító Sándorom szombaton.
1: Hát vissza oda,
2: Oda, így van, és utána még kétszer megyek ezen kívül, tehát összesen 4 alkalom ezen a nyáron, amire nagyon örülök, mert tavaly...
1: De ez nem... bocsánat, klubos keretek, tehát abszolút, sem ilyen fesztivál meg autós találkozó.
2: Ez klubos, viszont elég szép nagy klub, úgyhogy kinti résszel, benti résszel, kajádával, szóval ez egy elég komplex kis objektum, hogyha szabad így fogalmaznom, úgyhogy nagyon jó hangrendszerrel, jó fejközönséggel, úgyhogy tavaly nem tudtam a meghívásuknak eleget tenni egyszer sem, mert már lekötöttek addigra máshova, úgyhogy nagyon örülök, hogy most 4-szer is eljutatok ezen a nyáron hozzájuk, úgyhogy most

0: Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És ha már itt a nagy fesztiválozásról szó esett, Sziget? Játszik? Kinézel?
2: Nem, fél, nagyon régen. Régen nem voltam, főleg úgy, hogy mondjuk több napot, olyan nem is tudom, szerintem 10-15 éve nem volt. Ugye még amikor az Epikével jártunk ezekre a fesztiválokra játszani, zenélni, akkor azért vissza-vissza mentünk előző meg következő napokra is, mármint közönségképpen volt, hogy kaptunk jegyet, stb. Úgyhogy mesélj valamit, mi lesz a felhozatal, ami miatt mondjuk érde. Most a Fate lesz?
1: Gondoltak ugye egy amit egyébként a Gerendai annól mondott, és egy picikét ezt a régi vonalat visszahozni zeneileg, és egy Fate lesz Morcsiba,
2: igen, az is
1: talán Boba meg... Markovics, ami így még jó pofa lehet.
2: Még valami nagy név.
1: Ez talán csak a nulladik nap, vagy első nap, vagy a...
2: Mert ugye lesz az egy szolid, nem?
1: Igen.
2: A nulladikon egy ilyen...
1: Hello, szia, okay. Igen. Úgyhogy olyan nagyon én se ástam bele magam így a line-upba, hogy
2: ki de lesz. Ha esetleg mentek többen, akkor nyilván én nagyon szívesen becsatlakoznék egy ilyen programba, de az, hogy én mondjuk egyedül kislakjogjak a Szigetre, na, ott már bács is vagyok egy kicsit, úgyhogy...
1: Ja, meg hát várjál, hát most jut eszembe, hát akkor a szombaton nem leszel itthon.
2: Nem.
1: Hát akkor is a mobit a parkba kivel?
2: Hát akkor velem nem. Tényleg, ezt beszéltünk, de szerintem ez már akkor is le volt
1: igen,
2: kötve.
1: Igen.
2: És így adáson belül, amikor megkérdezte, gyorsan odalapoztam a kis papír alapú naptáramat, és ugye mondtam, hogy
1: ott már igen.
2: Sorry Sándor, de akkor már...
1: Minden műfél lehet, hogy most hosszú időt, ez lesz az első olyan koncert, amire úgy megyek el, hogy jegyem, vagy úgy nem megyek el, hogy nincs jegyem, mert most már mindig azt
2: hát
1: csináltam, hogy jegyem van.
2: Hát meg úgy go.
1: Sajnos nem. Sajnos ezt nem hiszem. Jó van. Hát akkor így jártunk.
2: Valakivel majd.

0: Mixben. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: Akkor ilyen az ifjú pár, meg
2: az így van.
1: Ilyen a szelidító. Imre a oroszlán szelidító, ugye?
2: Így,
1: na,
2: azért az egy ilyen kicsit ilyen
1: hangyás
2: szóvic volt ez a...
1: Igen. Na, szóval, hogy akkor óvatosan megint a hétvégén.
2: Igyekszem.
1: És jövő hét csütörtök.
2: Akkor rendben.
1: Várunk vissza.
3: És majdnem biztos vagyok benne, hogy egy extrázásra föl fogsz kérni. Valahogy érzem. Vágy, hogy mert szoktak csinálni egyébként.
1: Ez majd a jövő héten kiderül.
3: Tehát akkor ne pakoljak be csütörtökön, hanem majd akkor szólsz, hogy nehezebb legyen a dolgom.
1: Szóljak most. Ugye jó, figyelj, jó, ha legyen.
3: Hadd készüljek már föl rá.
1: Buktattál. Igen, akkor jövő héten jó csütörtök péntek.
3: Hát csak kierőszakoltam, hogy kétszer legyek adásban.
1: Jó, hát ez a minimum. Hát nem itt lehet.
3: Jó, de kétszer annyi zenét kell válogatnom. Van ám ezen meló, Sándor? Jó?
1: Na mindegy. Ez annyira magas labda, és most annyira mondanék valamit, hogy na mindegy.
3: Jó, majd
1: nem, mert aztán a fiatal kollégák még a végén magukra veszik. Teljes joga.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Tovább erősödik a hőség a hétvégén. Telefonos csalókat kaptak el a rendőrök. Eltűnt egy egész foci csapat Svédországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Tovább erősödik a hőség, vasárnapra az ország csaknem kétharmadán már 29 fok fölé emelkedhet a napi középhőmérséklet. A hungarometer miatt egyre több térségre adta ki a legmagasabb piros figyelmeztetést. A harmadfokú hőségriasztás keddi félig marad érvényben, a jövő hét elején pedig helyenként 41 fokot is mérhetünk. Figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerülést okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőguta, mondta a rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
2: Összeomlik a testnek a hőszabályozása, a hőguta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőgutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonnal a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszméletlen embert semmiképpen ne hagyjuk magára, és ne adjunk neki inni.
1: Csak nem 146 millió forintot csaltak ki egy 64 éves csömöri nőtől telefonos csalók. A rendőrség szerint az egyik elkövető banki ügyintézőnek, a másik rendőrnek adta ki magát, és azt állították, hogy veszélyben van az áldozat pénze. A nőt több utalásra vették rá, mire pedig kiderült, hogy csalás történt, a pénz már eltűnt. A rendőrség nyomoz az ügyben, és ismét arra figyelmeztet, sem a bankok, sem a rendőrök nem kérnek telefonon pénzátutalást. Nyoma veszett egy etióp ifjúsági foci csapatnak Svédországban. A 14 és 17 év közötti játékosok, valamint néhány kísérőjük egy göteborgi tornán vettek részt. Az utolsó napon azonban elhagyták a szállodát, ki sem jelentkeztek. A svéd rendőrség szerint nem bűncselekmény történt, a csoport feltehetően önszántából távozott és nem ment vissza Etiópiába. A hatóságok több szervezettel együttműködve keresik őket. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, derült vagy felhőtlen éggel. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet a szél, máshol inkább csak mérsékelten mozoghat a levegő. A hőség viszont továbbra sem enged, délután 34 és 39 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. A hétvégén is maradhat a forró idő, legfeljebb kevés felhő jelenhet meg, egy-egy zápor vagy zivatar inkább csak az északi-északnyugati határ közelében fordulhat elő. Hétfőn és kedden tovább fokozódhat a kánikula, 40-41 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ma július 30-án van a barátság világnapja és a snorkelezés világnapja, szóval ha ezt valaki nagyon meg akarja ünnepelni, akkor menjen el a barátjával snorkelezni. De akár úgy is lehet ünnepelni, hogy maradtok itt velünk és hallgatjátok a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereit a Night Shift-ben egészen éjfélig itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best FM.

gonna do it like

Best FM a legjobb zenekazért, jól tessék mindig megnézni a hivatalos kiírást, hogy ez most éppen DJ set, vagy a komplett nagy zenekaros fellépés, mert igazából nagy csalódás egyiken sem fogja érni az embert, mert hogy mind a kétféle verzióban turnézik jelenleg a Basement Jacks. Jön a Good Luck!

Best FM, a legjobb zenék, a történet is félbe maradt, illetve hát óriási kasszasiker volt a mozikban Michael Jackson életrajzi filmje a Michael, úgyhogy mondhatni egyértelmű volt, hogy jön majd a második rész. Na de mikor, ugye ez a nagy kérdés? Hát ez most már leginkább csak a rendező Antoine Fuqua, illetve az ő beosztásán múlik, de most már lehet hallani olyan pletykákat, hogy 27 végén kezdődik a forgatás, és ha minden jó megy, 28 decemberében jöhet a Michael

0: Éjjel érkezünk, mint mindig. Mert változni nem olyan
1: kell. Ez a Night Shift White Boy-jal.
2: SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék napra, pontosan 23 évvel ezelőtt, 2003. július 30-án az akkori Sziget Fesztivál 0. napján Shaggy volt a sztár fellépő. És aki mondjuk éppen ott jött össze,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A munkáltatókat is óvatosságra kérik a hőség miatt. Aki teheti, menjen el vért adni. Kétfejű gekkókát ki egy amerikai tenyészetben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A munkáltatóknak is fokozottan figyelniük kell a dolgozók védelmére a hőségben, erre hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt kérte, hogy a munkaadók biztosítsanak megfelelő mennyiségű ivóvizet, rendszeres pihenőidőt és lehetőség szerint hűvös vagy árnyékos pihenőhelyet a munkavállalóknak. A miniszter szerint a nagy meleg különösen a keringési rendszer terheli meg, ezért a hőguta tüneteinek felismerésére is érdemes felkészíteni a dolgozókat. Tovább romlik a helyzet a földeken a tartós hőség miatt. A Hungaromet szerint az ország nagy részén kritikusan száraz a talaj. Az öntözetlen kukorica és napraforgó táblák pedig már sok helyen visszafordíthatatlan károkat szenvedtek. A következő napokban sem várható számottevő csapadék, a hőmérséklet pedig 35 és 40 fok között alakulhat, így az aszály tovább fokozódhat. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat. A kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
2: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmenthet, ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocita véralvadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három ideális esetben még akár három súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segít, és nélküle nem működhet ez a rendszer.
1: Különleges lakóval bővült egy amerikai hüllőtenyészet, egy kétfejű gekkó kelt ki a tojásból. A Simon és Garfunkel névre keresztelt aprósági mindkét feje önállóan eszik, és egyre összehangoltabban mozog. Az ilyen fejlődési rendellenességgel született állatok többsége nem él sokáig. A gondozók azonban bíznak benne, hogy ez a ritka gekkó kivétel lesz. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap igazi perzselő nyári napra számíthatunk, felhő alig lehet az égen, esőre sem számíthatunk. A szél többnyire mérsékelt marad, délutánra 34 és 39 fok közé forrósodhat a levegő. Úgy tűnik, szombaton és vasárnap is a napsütés viheti a főszerepet kevés gomoly felhővel. Frissítő záporra legfeljebb az északi határvidéken lehet némi esély. A jövő hét elején sem érkezhet enyhülés, hétfőn 35-40, kedden pedig akár 35-41 fok között tetőzhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A kellemes lágy dallamok a Lighthouse Family-től nem meglepőek, a Limp Bizkit-től már sokkal inkább. Talán csak egyetlen egy ilyen dal van a repertoárjukban. Na az az egy érkezik majd pont a Lighthouse Family és a High. Után őket követi majd a Limp Bizkit a Behind Blue Eyes-al. Mindez 9 és 10 óra között itt a Best FM-en.
3: Ez a Night Shift a Best

FM a legjobb zenék. Nagyon udvariasan nem nevezték meg, hogy melyik volt az a nagy lemezkiadó, aki azzal hajtotta el őket, hogy lift zenével nem foglalkozunk, de gondolom ugyanez a nagy lemezkiadó pár hónappal később, amikor minden rekordot megdöntött az eladás és a slágerlistákon a Lighthouse Family, akkor verte a fejét a töltyfa asztalba. Jön a Lighthouse Family és a High, a Best End.

Best FM, a legjobb zenék, amikor a csapat énekes nője Évi Goffin anyai örömök elé nézett, és éppen ezért kénytelen volt szüneteltetni a részvételét a Lasgo nevű formációban. A csapat maradék két tagja Peter Lutz és Dave McCullen valóságsúly keretein belül próbálták megkeresni az utódot, akit meg is találtak Jelle van den Dahl személyében. Viszont tavaly Budapesten is már egy harmadik énekesnővel, Nikki Borna volt látható és hallható a Lasgo. Ők érkeznek most itt a Besten, a Something című dalukkal. I don't want-

Best of a legjobb zenék. Még egyelőre azt mondom, hogy óvatosan a grupama környékén, hiszen a mai meccs miatt a szokásos helyeken és a szokásos módon lehet forgalomkorlátozásra számítani.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Sokan haltak meg a magyar utakon, délben bezárnak a klíma nélküli posták, kurkumaport vontak ki a forgalomból. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Összesen 183 ember vesztette életét a magyar utakon az év első 6 hónapjában. Az országos rendőrfőkapitányság adatai szerint csak nem 7000 személyisérüléses baleset történt, amelyekben több mint 9000-en megsérültek. A Magyar Autóklub összesítése alapján a legtöbb balesetet továbbra is az elsőbbség meg nem adása okozta. Ezt követi a gyorshajtás, majd a szabálytalan kanyarodás. A legtöbb személyisérüléssel járó balesetet Közép-Magyarországon regisztrálták. A hőségriasztás idején délben bezárnak azok a posták, ahol nincs légkondicionáló. A Magyar Posta közölte, hogy a kézbesítők is kevesebb küldeménnyel indulnak útnak, hogy legkésőbb délelőtt 11 óráig visszaérjenek a postahelyre. Emiatt a következő napokban lassulhat a csomagfeldolgozás és a kézbesítés. A szabadban dolgozók hűtött ivóvizet, naptejet és védősapkát kapnak, valamint a zöld helyett fehér pólót is viselhetnek. Nem csak a természetre, hanem a régészeti emlékekre is veszélyt jelenthet a Duna alacsony vízállása. A mederből előbukkanó leletek a levegőre kerülve gyorsan károsodhatnak. Sári Zsolt, a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár arra kér mindenkit, hogy aki ilyet talán ne vigye el, hanem értesítse a területileg illetékes múzeumot vagy régészeti szakszolgálatot. Kurkumaport vett le a polcokról a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az Indiából származó Mijia márkájú 100 g-os kiszerelésű termékben nem engedélyezett növényvédőszer maradékot mutattak ki, ezért egészségi kockázatot jelenthet. A hatóság azt kéri, hogy aki vásárolt belőle, ne fogyassza el. A terméket kivonják a forgalomból. Lassúnak találta a gyors héttermet, ezért puskával sürgette a kiszolgálást egy nő Kentuckyban az Egyesült Államokban. A rendőrség szerint a 33 éves nő nehezményezte, hogy túl sokat kell várnia a rendelésére, ezért előbb szóváltásba keveredett a dolgozókkal, majd az autójából elővett egy fegyvert és megfenyegette az egyik alkalmazottat. A gyanúsított ezután elhajtott, de a biztonsági kamerák felvételei alapján később elfogták és vádat emeltek ellene. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, derült vagy felhőtlen éggel. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet a szél, máshol inkább csak mérsékelten mozoghat a levegő. A hőség viszont továbbra sem enged, délután 34 és 39 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. A hétvégén is maradhat a forró idő, legfeljebb kevés felhő jelenhet meg, egy-egy zápor vagy zivatar inkább csak az északi, északnyugati határ közelében fordulhat elő. Hétfőn és kedden tovább fokozódhat a kánikula 40-41 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: A most szombaton Budapesten koncertező Moby múlt hétvégén még Brightonban lépett fel, és két dal között egy kisebb monológban köszönetet mondott az angoloknak a klubkultúráért és a rave kultúráért, és ebben a kis beszédében megemlítette Rosallát és az Everybody's Free. Ez a dal is érkezik majd nálunk a következő órában.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, és akkor még kettő mondat ehhez a Mobis Storyhoz, meg Rosalához és az Everybody's Free-hez. Ő maga mondta el a színpadon, hogy amikor élete első illegális répartiján volt, és a DJ felrakta ezt a dalt, ami akkor nagyon-nagyon pörgött, és tényleg 10 000 kéz emelkedett a magasba, akkor esett végleg szerelembe az elektronikus tánczenével. Az a Mobi, aki egyébként korábban egy metal zenekarban játszott. Mi a Rosalla itt a Best FM?

Best FM, a legjobb zenék, Kánikula, ameddig a szem ellát, úgyhogy a most érkező dal ennél aktuálisabb nem is lehetne. Nem is nagyon értem, hogy a megjelenés évében 2000-ben ez, hogy február 15-én jelent meg. Cisco érkezik a Tank Songgal itt a Westen, a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A mai utolsó órában érkeznek majd olyan előadók, akik simán megtöltötték a Puskás Arénát akár többször is, Coldplay, vagy éppen Ed Sheeran, és lesznek olyanok is, akik még nem jártak Magyarországon, de egy teltházas Puskás nekik se okozna gondot, Jay-Z, hogy más nem mondjak. A The Scientist elindul a mai utolsó 60 perc itt a Best-en a Night Shift-ben.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Gyaníthatólag már vége van Seal ma esti budapesti koncertjének. A hivatalos kiírás szerint este 8-kor lépett az úriember a színpadra. Az viszont nem gyanítom, hanem abban 100%-ig biztos vagyok, hogy a mai koncerten is ez a dal felcsendült. Adam Skian Seal hangjával és a Killerrel itt a Besten, a legjobb zenék között.

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék.
1: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üveg bort kibontok, figyelj.

Best FM a legjobb zenék, amikor George Ezra megírta ezt a dalt, akkor még soha életében nem járt, nem úgy Budapesten, Magyarországon sem. De élt a fejében egy kép arról, hogy milyen lehet ez a város, és így született meg ez a dal. Jön George Ezra, és a Budapest itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: Best FM a legjobb zenék, ennyi volt már a csütörtök, ennyi volt már a Night Shift. Holnap, hát ha nem is egy új évezred kezdődik, mint ahogy azt a Topaz mondja, de egy új nap mindenféleképpen, ez pedig a péntek lesz. Ha péntek, akkor az Night Shift extra. Szerdai rezidensünk, DJ Effendi fog most ezen a héten érkezni és duplázni pénteken, vagyis holnap ugyanúgy, mint szerdán. Pop és rádiós lágerek 120 perces mixével indítjuk majd az estét. A New Millennium érkezik, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.
1: It's time for change.

Night Shift-tel az éjszakába, minden délután 6-tól a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Come on.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Say yo.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.